Nem riadnak vissza a Metszi Ollótól, szombaton és vasárnap is várják őket. A közel 40 Celsius fokos hőségben gyorsabban érő Csaba Gyöngye szőlő idén sem okoz csalódást. A gyümölcs ízletes, jó áron kapható, így sokak szerint megéri lehajolni érte. A Csabató mellett elterülő 2 hektáros ültetvényen más gyümölcsök, így például az alma és a szilva is érnek, de a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Csaba Gyöngyét övezi. Aranylóan sárga, üveges szemű fürtjei, még a hőségben is sokakat csábítanak ki a kenderföldekre. Rajtár János, a mintaültetvény gazdája elmondta, hogy bejáratott vevőkörük van, de minden évben akadnak olyanok, akik most hallanak először a csabai különlegességről. Hozzátette, hogy augusztus 1-én indult az idei szezon, és a nagy meleg ellenére is érkeznek bátor vásárlók. A tapasztalatok szerint a kuncsaftok általában 2 naponta visszatérnek, nagy mennyiséget ritkán visznek egyszerre. Úgy látja, hogy a szezon akár október elejéig is eltarthat, hiszen 14 fajta szőlő érésének eltérései miatt bőséges a választék, jelenleg például már az irsai olivér is szedhető. Egy helyi férfi 10 kg szőlőt szedett magának, elmondása szerint baráti jó tanácsra érkezett ki először az ültetvényre, de biztosan nem utoljára, ahogy fogalmazott, ami finom, az finom. Egy másik vásárló feleségevel együtt vetette be magát a sorok közé. Kociha András úgy nyilatkozott, hogy a termés kiváló minőségű, az 1000 forintos kilónkénti ár megfelelő, és közben még mozog is az ember a jó levegőn. A héten visszatérnek, mivel otthoni fogyasztásra most csak kisebb mennyiséget vásároltak. A jó hír a csobani vágyoknak, hogy megszűntek a korábban bevezetett takarékossági intézkedések a Békéscsabai Árpád gyógy- és strandfürdőben, így a komplexum minden szolgáltatása visszatért a megszokott üzemrendhez. A héten feloldott korlátozásoknak köszönhetően a látogatók ismét zavartalanul élvezhetik a strand kínálta kikapcsolódást. Az összes élményelem újra működik, a csúszdák ismét a teljes nyitvatartási időben használhatók, és a szauna, valamint a gőzkabin is a korábbi rend szerint üzemel. A fürdő teljes szolgáltatás csomagja elérhető. A nyári programok sem értek véget, hiszen vasárnapig minden délután 17 órától vidám hangulatú családi kikapcsolódást kínáló események várják a vendégeket. A fürdővezetősége külön köszönetet mondott a látogatóknak a rendkívüli időszakban tanúsított türelemért, megértésért és együttműködésért. A rendkívüli vízhiány elleni védekezés és a jelenlegi hidrológiai helyzet miatt döntést hozott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A kövizig vagyonkezelésben lévő víztereken a hamvak szétszórása a tilalom feloldásáig nem engedélyezett. A vonatkozó kormányrendelet szerint temetőn kívüli ingatlanon csak a tulajdonos vagy a kezelő előzetes hozzájárulásával lehet hamvakat szétszórni. Ennek megfelelően, ha valaki a kövizig kezelésében lévő területen szeretni elhunyt hozzátartozója hamvait szétszórni, előzetes bejelentést kell tennie az igazgatóság felé. A vízügyi igazgatóság hangsúlyozta, hogy a hamvak szétszórása útján történő temetkezés a tilalom feloldásáig nem engedélyezett.

0: A közel 40 fokos hőségben különösen jókor érkezett a segítség. A Hajrá Békés Csaba Egyesület 80 liter friss, hűvös vizet osztott a Csaba Center előtt, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség volt rá. A tartós kánikula alaposan próbára tette a város lakóit, több program is elmaradt, de az összefogás és a figyelmesség továbbra is jelen van Békés Csabán. Péntek délután az egyesület tagjai a bevásárlóközpont előtt várták a járókelőket, és jéghideg vízzel segítették átvészelni a forró órákat. A frissítő csaját egyedi márkázott bulipoharakban kínálták, ami nem csak praktikus megoldás volt, hanem kedves gesztus is. Egy pohár hideg víz és egy mosoly, na meg néhány jó szó, sokaknak pont erre volt szüksége. A helyszínen gyorsan kialakult a jó hangulat, beszélgetések, rövid megállók és mosoly színesítette a délutánt. Az akció nem csak a szomjat oltotta, közösségi élményt is adott. Különösen kedves pillanatként emlegették azt is, amikor egy fiatal férfi, miután elfogadta a vizet, néhány perc múlva visszatért, ezúttal két szelet csokival a kezében, így köszönte meg a szervezőknek a hűsítő figyelmességet. Az egyesület szerint ez jól mutatja, hogy a kedvesség újabb kedvességet szül. A Hajrá Békés Csaba tagjai úgy fogalmaztak, hogy a jövőben is várhatók hasonló akciók, mert ezek az apró közösségért tett lépések sokat számítanak a mindennapokban. Hozzátették, hogy ki tudja, lehet legközelebb már a 80 liter víz sem lesz elég. Gyomándrődön nem mindennapi szabálytalanságokra bukkantak a rendőrök egy csütörtökön reggeli közúti ellenőrzés során. Egy személyautóra másik jármű rendszámát szerelték fel, a sofőrnél pedig a gyorstest kábítószer jelenlétét mutatta ki. Az ügyben egy másik férfit is előállítottak. A szarvasi rendőrkapitányság járőrei csütörtökön reggel 3:47 körül állítottak meg egy személygépkocsit Gyomándrődön. Az intézkedés során kiderült, hogy a járműre egy másik autó rendszámát tették fel, a vezető pedig feltehetően kábítószer hatása alatt állt. A gyors teszt ezt megerősítette, így a férfi ellen egyedi azonosító jellel visszaélés, kábítószer birtoklása és bódult járművezetés gyanúja miatt is indult eljárás. A rendőrök előállították, őrizetbe vették azt a férfit is, akitől a sofőr feltehetően a tiltott szert beszerezte. A hatóság szerint neki kábítószer kereskedelem büntet gyanúja miatt kell felelnie. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete Békés Csabán is elindította az aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap legyen. A szakszervezet a megyeszékhelyen több helyszínen és időpontban várja a lakosság támogatását egészen szeptember 4-éig. A KASZ közlése szerint bár korábban elhangzott kormányzati ígéret a Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról, a megkeresésekre nem érkezett érdemi válasz arról, hogy a családok már 2026-ban együtt tölthetik-e a december 24-ét. A szakszervezet ezért február 24-én benyújtotta a népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Irodához, a jóváhagyott kérdés pedig április 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A 120 napos aláírásgyűjtési időszak május 15-e óta tart, és szeptember 4-éig kell összegyűjteni a szükséges támogatásokat. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy Szenteste ne a munkáról és a vásárlási hajszáról szóljon, hanem a pihenésről és a családról. Azok számára pedig, akik elengedhetetlen munkakörökben dolgoznak ezen a napon, például az egészségügyben, a katasztrófavédelemben vagy a közösségi közlekedésben, a munkaszüneti nap kötelezővé tenni a dupla bér megfizetését. A békés csabaiak augusztusban több helyszínen is találkozhatnak a szakszervezet standjaival, így a békés csabai piacon augusztus 8-án, 15-én, 26-án és 29-én, minden alkalommal 8 és 12 óra között, még a Csaba Center előtt augusztus 17-én, 28-án és 31-én 9 és 13 óra között. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Újra biztonságos a víz a Fekete-Körösben, megérkeztek a hatósági eredmények. 11-szer ünnepelték a régió kulturális értékeit. Országos vízipisztoly csata, 3 békés vármegyei fürdő is csatlakozott a rekordkísérlethez. Az aszály sújtja a békés csabai tanyákat is, adatgyűjtés indult a lakossági kutak helyzetéről. Már is mondom a részleteket. A Békés Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztály által elrendelt felszíni vízvizsgálatok szerint vízminőség megfelelő, minden vizsgált paraméter a jogszabályban meghatározott határérték alatt van a fekete-körös esetében. A hatóság több mintavételi ponton, közülük a korábbi események helyszínén is ellenőrizte a fekete-körös állapotát. A vízügyi igazgatóság elvégezte a vízfelszínen felgyelemlett növényi eredetű úszadék eltávolítását, a letermelt anyagot komposztáló telepre szállították. Kiemelték, korábbi tájékoztatásaikban nem szerepelt olyan megállapítás, amely szerint trágya vagy fekália került volna a folyóba. Az úszadék összetételéről a vizsgálatok kezdetén nem állt rendelkezésre biztos információ, ezért történt meg a hatósági mintavétel és a laboratóriumi elemzés. A most megérkezett eredmények megerősítik, hogy növényi eredetű felhalmozódott és bomlásnak indult anyagról volt szó. A békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivételek üzemeltetését, valamint az élővíz csatorna vízpótlását már újraindították, így minden érintett vízhasználó számára ismét biztosított a szolgáltatás. A vízminták eredményeiről a Békés Vármegyei Kormányhivatal sajtóközleményt ad ki, a strandok üzemeltetői pedig már megkapták a vármegyei tiszti főorvostól a határozatot a fürdési tilalom feloldásáról. 14. alkalommal rendezték meg a regionális nyugdíjas és civil kulturális találkozót, amelyet a kánikula miatt ezúttal a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Hűvös Nagy termeiben tartottak. A színpadon mintegy 20 művészeti csoport mutatkozott be Békés Vármegyéből. A megszokott Szent István tér helyett idén a légkondicionált Csaba Gyöngye adott helyet a kétnapos programnak, ahol Gyuláról, Békésről, Dobozról, Gerláról és Csabacsüldről érkezett népdalkörök és hagyományőrző csoportok léptek fel. A rendezvény főszervezője kiemelte, hogy a találkozó már a hagyománnyá vált, és célja nem csak a szórakoztatás, hanem az aktív időskor támogatása is. A Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke Jönnyik János elmondta, a legfontosabb céljuk, hogy összefogják az embereket. Egyesületükben számos szakkör működik, tánckar, énekkar, irodalmi és kézműves műhelyek, és fontosnak tartják, hogy a szépkorúak ne magányosan töltsék idejüket, hanem közösségben énekeljenek, táncoljanak és jól érezzék magukat. A fellépők között szerepelt a Csaba népdalkör is, amely mintegy 15 év alakult, és országos szinten is elismert, a Kóta népdal éneklési versenyén ezüst minősítést kaptak. A művészeti vezető Rusznákné Tóth Erzsébet a rendezvény előtt arról beszélt, a népdalok vidám, felszabadító hangulatot teremtenek, és nagyon szeretnek együtt lenni. A fellépésekre két csokorral készültek, az egyik a szerelem jelképét, az almát jeleníti meg különböző tájegységek dalaiban, a zárócsokor pedig trifás bordalokból állt, amelyek mindig garantálják a jó kedvet. A kétnapos találkozó ismét bizonyította, hogy a közösséghez tartozás és a népi értékek ápolása nem korhoz kötött, és civil szerveződéseknek továbbra is fontos szerepük van Békés Vármegye kulturális életének fenntartásában.

0: A Magyar Fürdő Szövetség 4 éve indított kezdeményezése az országos vízipisztoly csata már a hagyománnyá vált. Idén már több mint 40 fürdő, köztük 3 Békésvár megyei jelezte részvételét az augusztus 8-án szombaton 14 és 14 óra 15 között zajló rekordkísérletben. A Fürdő Szövetség célja, hogy a családoknak, barátoknak és fürdőzőknek közös élményt nyújtó, közösségteremtő programot kínáljon, miközben szélesebb körben ismertetezi Magyarország gazdag termálvíz kincsét és a hazai fürdők kínálta lehetőségeket. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is lelkesen vetik bele magukat egy vidám vízipisztoly csatába. A rekordkísérlet lényege ezúttal is az, hogy egy időben minél több résztvevő játszon vízipisztoly csatát legalább 5, ajánlottan 15 percen át. Ha a hangsúly az adott helyszínen, adott időben aktívan résztvevők számán van. Békés vármegyéből eddig a Békés Csabai Árpád Gyógy és Strandfürdő, a Gyulai Várfürdő, valamint a Mező Kovácsházi Borostyán Kemping és Strandfürdő jelezte csatlakozását az országos rekordkísérlethez. Komoly gondokkal szembesültek az elmúlt időszakban a Békéscsabai tanyákon élők. A rendkívüli aszály miatt több lakossági kútvízhozama kritikusan lecsökkent, pedig ezek sokak számára az egyetlen vízforrást jelentik. A probléma megoldására széleskörű együttműködés indult, és most adatokat kérnek a lakossági kutakról, amelyek többsége engedély nélküli, így a hatóságok nem rendelkeznek róluk információkkal. Kocsmáros Tamás felsőnyomási gazdálkodó arról beszélt, a kút, ahol ad vizet, hol nem dadog, és hangsúlyozta, tanyákon élők számára létfontosságúak ezek a kutak, hiszen sokan nem csak állatokat itatnak és kerteket locsolnak belőlük, hanem mosásra, fürdésre is használják a vizet. Úgy véli, ha nem születik tartós megoldás, néhány éven belül élhetetlenné válnak a békéscsabai tanyák. A helyiek szerint a gondot az aszály okozza, de az is, hogy a környékbeli gazdák ebben az időszakban is nagy mennyiségű vizet juttatnak ki a földekre. Korcsmáros Tamás úgy fogalmaz, percenként akár 1200 liter vizet is kijuttat, miközben ő ennek töredékét használja. Információi szerint a hatósági ellenőrzések során minden rendben találtak a mezőgazdasági öntözőkutaknál. Opauszki Zoltán, Jaminai önkormányzati képviselő városi tanácsnak megerősítette, több lakossági kútvízhozama jelentősen visszaesett, volt amelyik ideiglenesen el is apadt. Kiemelte, hogy nem mezőgazdasági öntözőkutakról, hanem háztartási kutakról van szó, amelyek vizét fürdésre, mosásra, locsolásra és állatok itatására használnak. Elmondta, hogy a tanyákon élők megkeresték az érintett hatóságokat és lakossági fórumot is tartottak, amelyen jelen volt a Békéscsabai önkormányzat, a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A cél az volt, hogy tisztán lássák a probléma okait és lehetséges megoldási irányokat. A kezdeményezésre munkacsoport alakult, így széleskörű együttműködés indult a jogszerű és fenntartható megoldás érdekében. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a tanyákon élők életvitele és gazdálkodása zavartalan legyen. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mezőgazdasági vállalkozók jelenlétét is, akik öntöznek. A cél az, hogy a vízgazdálkodást észszerű keretek közé tereljék, minden érintett érdekeit tiszteletben tartva. A következő lépés az adatgyűjtés. A tanyákon élőktől információkat kérnek a lakossági kutakról, amelyeket feldolgoznak és értékelnek. Vizsgálatokkal igyekeznek választ találni arra is, hogy az engedélyezett mezőgazdasági kutak öntözése hatással van-e a háztartási kutak vízhozamára, és ha összefüggés találnak, szükség van-e hatósági vagy műszaki beavatkozásra. Augusztus 12-én Európa több országában teljes napfogyatkozás lesz látható, Magyarországon, így Békés vármegyében is részleges jelenséget figyelhetnek meg az érdeklődők. A napfogyatkozás augusztus 12-én 19 óra 21 perc és 19 óra 25 perc között kezdődik, és egészen napnyugtáig tart. Az esti látványosságot tovább fokozza, hogy aznap éjjel csillaghullás is várható. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz látható, Békés vármegyében megfelelő látási viszonyok mellett átlagosan 35-45%-os takarást figyelhetünk meg, vagyis a hold a napkorong ekkora részét fedi majd el. Budapesten 19 óra 58-kor a napfelszín 60,3%-a kerül árnyékba, így vöröses-narancsos, kifli alakú napsarló bukik majd a horizont alá. Nyugat-Magyarországon még nagyobb lesz a fedés, mivel ott később nyugszik le a nap. A Vega Csillagászati Egyesület több városra közölt várható időpontokat. Szegeden 19 óra 24-kor kezdődik a jelenség. A legnagyobb fázis 19:50-kor lesz, Kecskeméten 19 óra 23 és 19 óra 54 között, még Debrecenben 19 óra 21 és 19 óra 47 között, itt Nagymágocson pedig 19 óra 23 és 19 óra 50 között figyelhető meg. Különlegessé teszi az élményt, hogy a napfogyatkozás gyakorlatilag egybeesik a napnyugtával. A megfigyeléshez teljesen szabad, épületektől és fáktól mentes nyugati látóhatára lesz szükség. A szakemberek minden fórumon felhívják a figyelmet a biztonságra. Közvetlenül a napban nézni továbbra is tilos, még részleges napfogyatkozás idején is. Csak megfelelő védőszemüveggel, vagy ISO 12312 kötőjel 2 szabványnak megfelelő kézi napnéző eszközzel szabad követni a jelenséget. A hagyományos napszemüvegek nem nyújtanak elegendő védelmet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő adásunk vendége Burány Árpád, life coach, akivel olyan témákról beszélgettünk, mint a pozitív pszichológia és a mentál higiéné. Emellett Árpád bemutatta, milyen kihívásokkal néznek szembe a különböző korcsoportok, és hogyan lehetne ezeket az akadályokat leküzdeni. A beszélgetés nem sokára kezdődik, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Burány Árpád, Life Coach. Köszöntelek a stúdióban.
2: Üdvözöllek, meg a hallgatókat is.
1: Mielőtt belevágnánk a mai témánkba, egy picit mutatkozz be.
2: Nagyon sok mindent csináltam, bár még 35 éves vagyok, de voltam már színész, rádiós műsorvezető, táncoktató, life coach, mindegyikbe meg tudtam magam találni, úgyhogy ezért inkább akkor dobom a labdát, hogy te melyikre vagy inkább kíváncsi.
1: Kezdjük azzal, hogy pontosan honnan jött neked az, hogy te life coach leszel.
2: Kezdem már gyerekkorom óta volt egy olyan hajlamom, ami arra vitt, hogyha az emberek problémájáról érdeklődtem, akkor elkezdtem őket kérdezgetni. És tini korban már odáig jutottam csak így magamtól, hogy néha már addig-addig kérdezgettem az embereket, hogy félig meddig azt mondták, hogy ó, lehet már rá is jöttem a megoldásra. És mindig is jól esett az, hogyha tudtam segíteni embereknek a saját életükben, vagy a saját egészségi állapotuk, mentális egészségi állapotuk jobbátételében. Így adta magát egy idő után az életemben, hogy talán kellene hivatásszerűen is ezzel foglalkozni, és kerestem azt a szakmát, azt a rendszert, amiben megtalálom önmagam. És egyszer csak rátaláltam egy nagyon kedves ismerősöm jó voltából a life coachingra, és úgy működik, hogy nem adhatunk tanácsot, tehát egy coach nem ad tanácsot neked, hanem kérdezés technikával, amit hosszú ideig tanulsz, addig-addig kérdez, amíg a válaszaid alapján meg fogod találni azt a megoldást, amit te a saját életedben leginkább be tudsz illeszteni. És ezáltal leggyorsabban el is tudod fogadni, hisz saját magadtól jött a tanács, és egy olyan tanács, amire te jöttél rá a saját életed tapasztalásából.
1: Az interjú kezdés előtt meséltél a pozitív pszichológiáról, és pontosan, hogy ez vitt téged a life coach irányába. Egy picit mesélj arról, hogy pontosan mit is jelent ez a fogalom.
2: Igen, hát biztos hallgatók is tudják, hogy azért a pszichológia egy jó ideig arról szólt, hogy a mínuszban lévő embereket próbálták felhozni úgymond nullába. Tehát valahogy elviselhetőbb legyen a mentális panaszok mellett az élet. És egy idő után elkezdtek azon gondolkodni pszichológusok, hogy rendben, de maga a pszichológia léte is azért született meg, hogy segítsünk az embereknek. Mi van azokkal, akik mondjuk nullában vannak, de plusz 2-ben szeretnének lenni, vagy plusz 4-ben vannak, és plusz 6-ban szeretnének lenni. Tehát még boldogabbak, még sikeresebbek, még inkább rendben, vagy jól lenni a saját életedben, önmagadban, és így kezdett el kifejlődni a pozitív pszichológia, ezáltal pedig maga a life coaching is, ami nagy részt erre alapoz.
1: A magyar társadalomra mi a jellemző szerinted az, hogy mínuszból pluszba inkább a több, vagy pluszból pluszba?
2: Itt a magyar társadalomra, nem csak a magyar társadalomra, de sok egyéb társadalom mellett a magyar társadalomra is jellemző még, hogy nagyon gyerekcipőben van a mentális tudatosság és a mentál higiénének az állapota. Ez egy hozott tanulás is, plusz a Z kategória.

0: vágás amerikai filmekből is azt látjuk, hogy aki pszichológushoz megy, az nem normális. Van egy ilyen demagóg hozzáállás is, hogy pszichomókus, vagy különböző degradálóbb neveken illetik a pszichológusokat, vagy a segítő szakmában dolgozókat. Tehát egyrészt még mindig a társadalom nem nyitott erre, nem is lett teljes mértékben lekommunikálva az, hogy ez miért fontos, és hogyan jó, és miért jó az adott embernek, és hogy nem csak arról lehet szó, hogy mondjuk egy diagnosztizáltan mentális betegségben lévő embert gyógyítanak, hanem mondjuk aki szomorú, aki esetleg depresszió közeli állapotban van, ő is elmehet azonnal segítséget kérni. A magyar társadalom nagy részt elég pessimistának mondható. Képzeld, volt egy felmérés, az élettel való elégedettségét mérték fel. A világon kb. 156 ország vette ebben részt, és a lakosokat kérdezték meg. Magyarország a 156 ország közül a 110. Tehát ennyire nem vagyunk megelégedve, már pedig ugye a GDP, az egészségügyi helyzetünk alapján előrébb kellene lennünk az élettel való elégedettség szintjén, de mégsem vagyunk elégedettek. Hatalmas nagy téma, ez visszavezethető például arra is többek között, hogy a fiúkat a mai napig nagyon sok helyen úgy tanítják, hogy ne sírj, mert az gyengeség, ezáltal nem is tudja kiadni sokszor a feszültségét, nem emiatt lesz ő az életben sikeres vagy nem sikeres, viszont sokkal előbb előfordulhat nála, hogy nem tudja a feszültségét kiadni. A lényeg, hogy a társadalmunk sokkal inkább nem hajlandó tudomást venni a tudatalattiról, és arról, hogy ezek a mentális problémák, úgymond a szőnyeg alá söpörve, csak azt tudják elérni, hogy újra és újra megbotlunk benne az életünk folyamán, és nem értjük, hogy mit kellene esetleg másképp csinálnunk.
1: Hogyha tippelned kellene, mi lenne az a fordulópont, ami mondjuk át tudná billenteni ezt a gondolkodásmódot a pozitív irányba?
0: A Dalai Láma mondta egyszer, hogy tanítsatok meg minden 7 évest meditálni, és megszűnik egy generáción belül a háború a Földön. Ilyen utopisztikus gondolatok meg talán tippjeim sem lehetnének, de én ott keresném a megoldást és a lehetőségeinket, hogy már az óvodáskorba és a kisiskolás korba is bevezetném az önismeretet. Az őszintjükön tanítani a mentálhigiénének a fontosságát, annak az ápolásának a fontosságát, és azt, hogy hallják, tudatosítsák magukban azt, hogy segítőt keresni a lelkem bajára, az nem, hogy nem szégyen vagy gyengeség, sokkal inkább erő. Mindig azzal szoktam példálózni, hogy ha elromlik az autóm, akkor elviszem autószerelőhöz. Na most az emberi lélek az sokkal bonyolultabb, mint egy autó, mégis a legtöbb ember azt gondolja, hogy majd otthon a kis magányában ő meg tudja oldani azt a problémáját, ami leggyakrabban egy másik emberi kapcsolatban jött létre. Most egy másik emberi kapcsolattal létrejövő problémát sokkal-sokkal nehezebb ebben tudunk megoldani egyedül, mint egy segítővel.
1: Az előbbi válaszodban volt egy új fogalom, a mentál higiéni. Ez pontosan mit is jelent, mert teljesen más, mint a pszichológia, ha jól gondolom.
0: A mentál higiéni minden olyan tevékenység, amelynek a célja az egészséges élet és az egészséges tudatnak a kialakulása, megőrzése, ápolása. Tág fogalom, épp ezért a társadalomnak jó lenne legalább odáig eljutni, hogy mondjuk elfogadja, hogy a mentális állapota is nagyon fontos ahhoz, hogy például milyen az egészségügyi állapot. Nagyon-nagyon sok betegség pszichoszomatikusan is ki tud alakulni, vagy fel tudja erősíteni a meglévő betegséget az, hogyha mentálisan nem vagyok jól.
1: És hogyha már life coaching, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, hogyan segítettél embereknek, kiknek segítettél, és az, hogy milyen módszert alkalmaztál. Ugye említetted, hogy itt sokszor kérdéseket teszel fel, és megpróbálod így a problémát ugye megoldani, vagy legalábbis fölfedni a problémát. Kicsit mesélj arról, hogy milyen tapasztalataid vannak.
0: Tartás, tehát, hogy nem beszélhetek nevekről, konkrét helyzetekről, úgyhogy most megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy abból úgymond általános érvényű tudást le lehessen vonni, vagy átadni. Eleve, amikor eljön egy kliens hozzám, akkor ugye megbeszéljük azt, hogy én hogyan fogok viselkedni vele. Tehát, hogy nálam minden szabad az üléseink alapján. Nevetni, sírni, elmondani bármit, én azt nem adom tovább. A titoktartás ugye köt. Általában ilyenkor a legtöbb kliens az hoz valami kamu problémát, mert nem hiszi el, hogy tényleg azt fogja kapni tőlem, amit én elmondok. És 2-3 ülés után ez a kamu probléma általában át szokott alakulni, ugyanis megteremtődik a bizalom, tényleg nem ítélkezek a problémája felett, nem próbálom meg a saját ízlésem szerint őt megváltoztatni, tehát az történik, amit a legelső 5-10 percben ő hallott tőlem. Amint ez megteremti a bizalmi légkört, abban a pillanatban megjelenik a valós probléma. A valós problémát, amikor hozzák az emberek, általában annyira be van, úgymond, tokosodva a az elmében, hogy a tudatuk nagyon beszűkült. Ezáltal hiába kérdezgeti ő esetleg saját magát, annyira szűk keresztmetszetű ez a kérdés, annyira nem használ a kreatívabb mintákat a kérdezés technikában, hogy általában ugyanarra a válaszra fut ki. Amikor nagyon sokszor például, ha kimozdítod azt a klienst, mondjuk egy sokkal kreatívabb kérdéssel, vagy mondjuk elhelyezed őt az adott szobában, ahol történt a konfliktus, teszem azt a munkaadójával, elhelyezed, hogy a szobában lévő fikusz mit mondott volna rólad. Tehát, hogy úgymond önmagán túl kezdje el önmagát figyelni, az ő viselkedését, és rá tud jönni az ilyen kreatívabb kérdések által olyan meglátásokra, olyan válaszokat tud adni, amit otthon nem biztos, hogy egyedül meg tudott volna. Hogy nekem milyen tapasztalatom volt, nagyon jó tapasztalataim vannak, általában 8-10-11-2 ülés alatt el lehet jutni olyan szintre, hogy az adott hozott valós problémára egy olyan megoldást és egy olyan megoldási fázis javaslatot tud kialakítani saját magának a kliens, amit utána tud tartani a házi feladatok által, mert ilyeneket is szoktak kapni, a házi feladatok által még biztosabban beépít az életébe, hogy legtöbbször vagy sírás, vagy nagy nevetés történik a 10-11-12. Ülésnél, ugyanis rájön a kliens, hogy amivel akár egy évig, vagy fél évig, másfél-két évig ő szenvedett, az mondjuk 2-3 hónap alatt megoldható volt. Minden ülés alkalmával, vagy minden ülés sorozat alkalmával előfordulhat akár az aha pillanat, amikor olyan dolgokra jön rá önmagával kapcsolatban, amit nem is sejtett. És ezek az aha pillanatok, ezek az aha élmények, ezeknek a megfogása és kibontása nagyban hozzásegít, hogy mondjuk +2-ből +4-re el tudjon jutni.
1: Említetted azt, hogy kell pár óra, még a bizalom kialakul. És milyen érdekes azt, hogy oda megy hozzád egy kliens, sose találkoztatok még, nem ismeritek egymást, nincs bizalom. És mégis valamennyire bízik abban, hogy te, mint egy vadidegen, segíteni fogsz neki, mint mondjuk egy rokona, egy jó barátja. Hogy szerinted miért, nyilván amellett, hogy ugye te szakértő vagy, tehát te tudod, hogy hogyan kell ezeket a problémákat kibontani, miért van az, hogy az emberek jobban bíznak másokban, amikor ezek a problémák vannak?
0: Nagyon érdekes volt, hogy feltetted a kérdést, és ami a mondatodban benne volt, ez, hogy ahogy segítséget kér baráttól, rokontól, ismerőstől. Na most én például, mint coach, nem is tudnék segíteni például a szeretteimnek azért, mert érzelmileg bevonódva lennék. Sokkal inkább megpróbálnék neki a saját tanácsom szerint segíteni. És ez az, ami nem működik nálunk. Tehát mindenki a saját tanácsait kezdi el mondani, de mivel mindenki egy egyszerű és megismételhetetlen emberi lény a Földön, ezért mindenkire valamelyest más szabályok vonatkoznak. Pont ezért nagyon jó tanácsokat tud adni egy szülő is, egy barát is, egy nagyon jó ismerős is abban az esetben, amennyiben az érzelmeket kiveszi a képletből. Tehát ténylegesen, mint egy másik embernek próbál segíteni. Viszont ez a legtöbb esetben nem megoldható, mert valahogy elkezdenek a beszélgetés során bevonódni érzelmileg, viszont mi pont ezt tanultuk, hogy érzelmileg egy pillanatra se vonódjunk be, vagy ha ez megtörténik, akkor azonnal szólunk a kliensnek, és mi kérünk szünetet, mert abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, már nem biztos, hogy meg tudjuk azt valósítani, hogy az általa hozott megoldásokat építsük be az ő életébe, hanem lehet én kezdenék el valami olyan megoldást hozni, ami szerintem jó lenne neked, pedig az nem is biztos, hogy jó.
1: Mi a helyzet a fiatalok mentális egészségével? Mi az őket érintő legnagyobb probléma? Kik is ők valójában és hogyan kezdjenek neki a nagybetűs útkeresésnek? Ezekre a kérdésekre ad választ Borány Árpád Life Coach a beszélgetésünk második részében.

0: Start Rádió.
1: Gondolom, a klienseidnek a korosztálya eléggé változó, tehát a fiatalok, vagy inkább idősebbek mennek hozzád.
2: Korcsoport az körülbelül olyan 20 és 60 körül van, de inkább 20 és 50. Ugye a fiatalabbak inkább egy ilyen életindulási válságban vannak, mit csináljanak, hova nyúljanak, mihez értenek, miben vagyok egyáltalán jó, és akkor itt visszacsatolnék oda, hogy az iskolában ugye nem kapjuk meg azt a tudást, hogy kik is vagyunk, hogy mihez is értünk, de legalábbis egy sokkal komplexebb önismeretet, viszont a Pitagorasz tételt azt belénk verik, és nem egy, nem két 20 évessel ültem már szembe, akik azt kérdezték, és arra keresték a választ, hogy hát akkor ki is vagyok én, mihez is értek, mit is akarok egyáltalán csinálni. A 30-as korosztály az általában egy ilyen életközepi válságban van, akarom-e folytatni, tudom-e folytatni, munkahelyi problémák, főnökkel való problémák, beosztottal való problémák, ez igaz mondjuk a 40-es korosztályra is, de nagyon sokszor ott már befigyel mondjuk egy házasságon belüli, vagy egy párkapcsolati probléma, ez is amennyiben nem mély traumákon alapszik, úgy ugyanúgy tudok segíteni, vagy egy life coach is ugyanúgy tud segíteni akár egy párterápiában is. Tehát nagyon-nagyon széles. Az idősebb generáció hozzám még nem jelentkezett be, de biztos vagyok, hogy ott is lennének problémák.
1: Akkor maradjunk egy kicsit a korcsoportnál, és akkor menjünk végig azon, hogy pontosan mi a helyzet a különböző korosztályokkal. Tehát akkor maradjunk a fiataloknál egy kicsit. Ugye azt mondod, hogy náluk van egy ilyen útkeresés, hogy pontosan kik is ők. Tehát, hogy az útkeresés mellett milyen más problémák vannak még? Hogyan tudod az ő helyzetüket leírni?
2: Nagyon izgalmas és sajnálatos, hogy ugye bejött a Covid, és ezért létrejött egy olyan generáció, akik nem élték meg például abban az időszakban az első randit, amikor ők szerették volna. Nem élték meg a szalagavatót, nem élték meg azt, hogy kialakul mondjuk első végén az az osztályközösség, amiben jól érzik magukat negyedik végéig. Bejött egy olyan stresszfaktor és egy olyan traumatizálódott állapot, ami miatt sokkal nehezebben és sokkal problémásabban tudtak, vagy akár nem tudnak szocializálódni a saját jelenlegi környezetükben. Emellett az iskola, mivel a jelenlegi rendszer továbbra is úgy van felépítve, hogy nagyon sok tárgyilagos tudást ad át, amit utána nem biztos, hogy az életben valaha is felhasználnánk. Ezért ténylegesen úgy jönnek ki, amit már említettem, hogy nem ismerik önmagukat, nincs egy olyan széles körű önismeret, ami alapján ők meg tudnák határozni, hogy egyáltalán milyen területen induljanak el. Ott vannak a szocializációs hiányosságok, ugyanis egyre több fiatal jön rá, hogy a mobiltelefon, a Messenger és a többi közösségi média platform által biztosított gyors elérés az nem ugyanaz, mint a valós, az nevezük offline valóságnak, amikor élőben találkoznak, viszont nem biztos, hogy kialakult ez számukra, és akkor ott vannak mondjuk 21-23 évesen, amikor már dolgoznak, de nem történt meg az, hogy kialakuljon egy olyan baráti háló, egy olyan szociális háló körülöttük, akikkel el tudnak menni beszélgetni, moziba, iszogatni egy kicsit, bármi, ami jól esik, mert az online kapcsolatok sokkal gyorsabban felborulnak és megszűnnek.
1: Szerinted ezeket a problémákat hogyan lehetne orvosolni?
2: Békés megyében még olyan szinten jól állunk, ugyanis képzeld el, volt egy felmérés a magyar általános és középiskolások között, hogy mit hiányolnak nagyon az életükben, és itt a közösségépítés és a közösségépítés által adott plusz szocializációs készségek kifejlődését hiányolták. Nem élik meg, hogy egy közösséghez tartoznak, mert ez Békés megyében nem annyira igaz, a garabonciásnak köszönhetően. Ez egy olyan országosan egyedülálló esemény, ami megteremti sokkal inkább a közösségi élményt, és talán ehhez kellene valahogy hozzányúlni. Hogy tudjuk megteremteni egy városban, egy faluban azt, hogy a helyi fiatalok közösségként tudjanak élni. Mindezt úgy, hogy őket is vonjuk már be a képletbe, mert ahogy mondjuk az 50-es generáció gondolja, hogy közösséget kellene építeni, az nem biztos, hogy a mostani 20-as, 18-as, 16-os generációnak is megfelelő. A mostani fiatalok sokkal inkább már úgymond projekt alapon gondolkodnak. Még akár egy ilyen közösségépítés sem úgy képzelnek el, mint régen, hogy na most úttörő lettem, és 5 évig úttörő vagyok, hanem lehet úgy képzelik el, hogy most szeretnék csatlakozni egy közösséghez, valamivel foglalkozik mondjuk fél évig. Utána szeretnék csatlakozni egy másik közösséghez, minél többet kipróbálni, hogy el tudjam dönteni, hogy melyik az, amelyikhez leginkább szeretnék csatlakozni. Tehát itt inkább azt kellene valahogy nekik létrehozni, megteremteni azt a lehetőséget, ezeken a projekt alapokon tudjanak ők haladni közösségi megélés szintjén.
1: beszéltük azt, hogy ez a korosztály nagyon digitális. Viszont lehet azt mondani, hogy őket érik olyan hatások, amik mondjuk túlságosan leterhelik őket. És emiatt nincs meg az igazán aktív közösségépítés. Mondjuk túl sok teher éri őket az iskolában.
2: Én úgy látom, hogy jól látod. És látva a fiatalokat, csak gondoljunk bele. Lenyomja az iskolát, külön órákra jár, esetleg van még valami hobbi, amit szeret csinálni, sport, bármi, oda is eljár, pluszban még tanul otthon, ugyanis nem kevés házi feladatot kap, majd önmaga jöjjön már rá, mivel segítséget nagyon nem kap az iskolából, vagy a jelenlegi társadalmi környezetből, hogy ki is ő, mit is szeretne, mindezt úgy, hogy azt a nyomást kapja, hogy gyorsan talált ki, hogy minél gyorsabban meg tud teremteni azt az életminőséget, amit te szeretnél, pedig nem is biztos, hogy ő azt szeretné, vagy őt azt tenné boldoggá, de a társadalom felül ez a nyomás éri, akkor oda jutunk, hogy lehet, hogy egy átlagos, és átlagost mondok, egy átlagos fiatal 12-3 óra hosszát foglalkozik tanulással, iskolával, előre menetellel, úgyhogy egy felnőtt 8 órát dolgozik, jó esetben, amiben nincs ugye plusz munka, de akkor is, amikor leginkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy a szociális készségeink kialakuljanak, felépítsük azt a szociális hálót, amiben majd jól fogjuk érezni magunkat, és biztonságban fogjuk érezni magunkat, amikor kilépünk a nagybetűs életbe, hogy ezeket a képességeket megszerezzük, akkor olyan dolgokkal foglalkozni, hogy megtanuljak, és elnézést a kifejezésért, de beseggeljek még több oldalnyi olyan tudást, amire soha az életben nem lesz szükségem, az nagyon frusztráló lehet egy fiatalnak. És nem azt mondom, hogy nincs szükség bizonyos mennyiségű lexikális tudásra. Nem kell elengedni azt, hogy lehetőleg minél képzettebben jöjjenek ki a fiatalok, de a kettő együtt kellene, hogy valahogy haladjon. Maga a közösségépítés, az, hogy legyen a fiatalnak ideje regenerálódni, egy kicsit önmagával is törődni, és nem csak a tanulmányaival. A kettő együtt nagyon fontos, és szerintem sokkal tovább is vinni a fiatalokat.
1: Térjünk rá újból az útkeresésre, ugye ezt említetted, ami a fiataloknak egy ilyen nagyobb problémát jelent, hogy sokan nem tudják pontosan mit is szeretnének csinálni a jövőben. Milyen tanácsot tudnál adni a fiataloknak, vagy esetleg, ha most pedagógus, vagy szülők hallgatják mondjuk ezt a beszélgetést, hogyan közelítsék meg ezt a témát?
2: Emlékszem, amikor 6-7 éves voltam, akkor volt olyan rágógumi, amiben volt egy ilyen kis felragasztható tetoválásszerűség, és akkor azt raktam fel magamnak. És nagyon-nagyon fontos volt, hogy megtaláljam azt az autót, azt a szuperhőst, akit én fel akartam magamnak rakni. Az egy probléma volt az én 6-7 éves kis gyerekénemnek, hogyha nem találtam meg. Ugyanúgy emlékszem, amikor 14-5 évesen az volt a problémám, hogy vajon elengede édesanyám a diszkóba, vagy még túl fiatalnak fog tartani, és ez nekem egy nagyon nagy probléma volt, amin sokat gondolkodtam. Ugyanúgy nagyon fontos egy 30 évesnek, hogy vajon megtalálja azt az új munkahelyet, amivel le tudná váltani a régit, amiben nem érzi jól magát, vajon ott is jól tud-e teljesíteni. És gondolom a hallgatók már érzik a hasonlóságot. Az adott korhoz, az adott probléma az adott embernek a legfontosabb. Amennyiben ezt degradáljuk, lenézzük, úgy viselkedünk, hogy ez semmi ahhoz képest, amilyen problémád majd lesz 10 év múlva. Azzal nem, hogy nem találjuk meg a fiatal felé, vagy akár a fiatal felnőtt felé az utat, az ajtót, hanem inkább elkezdjük belakatolni, és ő is elkezdi belakatolni. Azt gondolom, hogy ott kellene keresni egymás felé a lehetőséget, és ami tanácsot tudnék adni, akár szülőnek, akár fiatalnak, hogy ami problémád van, az fontos probléma. A te életedben az egyik legfontosabb probléma. Ezt nem szabad degradálni, ezt ne tegye meg se a környezeted, se önmagad ne kezd el degradálni. Hányszor jutunk oda, hogy elkezdjük a problémát sorolni a saját életünkben, majd azt mondjuk, hogy jaj, na de éheznek Afrikában milyen sokan, én meg ezzel töröd, így igaz. Én azzal törődöm, hogy itt van ez a problémám. Ha nem törődöm bele, ahogy a beszélgetés elején említettem, elkezdem berakni a lelki szőnyegembe. És az a pukli elkezd dagadni. És egyre gyakrabban és egyre nagyobbat fogok felbukni. A problémákkal foglalkozni kell, úgy kezelni, hogy az életemben egy fontos probléma, és ha ehhez mérten kezeljük, hogy egy fontos probléma, és a környezetünk is lehetőleg támogató abban, hogy éreztesse, hogy ez egy fontos probléma, abban az esetben a következő lépés viszont nem az, hogy akkor sajnáltatjuk magunkat egy életen keresztül, hanem az, hogy na akkor keressük a megoldást, vagy és per keressük azt az embert, aki tud segíteni, hogy keressük együtt a megoldást.
1: Burány Árpád, Life Coach, a fiatalokat érintő problémák után a középkorúak munkahelyi, családi, illetve párkapcsolati kihívásairól beszél, és hasznos információkkal látja el a hallgatókat. Emellett röviden érinti az idősebb generáció mentális állapotát is. Egy kis szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: És akkor, hogyha a fiatalokat ennyire kiveséztük, ugorjunk korosztályt, nem fiatal felnőttek, hanem lehet úgy mondani, hogy már a felnőttek korosztályáról beszélünk, ez a 25, 30, 40, nem tudom,
2: tehát
1: valahogy.
2: Akkor már megyünk a középkorosztály.
1: Igen, igen. Ugye azt mondtad, hogy a legtöbb kliensed inkább ebbe a korcsoportba tartozik. Mit lehet az ő állapotokról elmondani? Ők már nem azzal foglalkoznak, hogy mennyit kell tanuljak. Lehet, hogy sokan visszajönnek az iskolapadba ebbe a korosztályba, de ők más problémákkal néznek szembe.
2: Talán egy olyan kis helyzetértékeléssel kezdeném, hogy nem tudom, belegondoltak-e azok a hallgatók, akik mondjuk a 40-es éveikben járnak, vagy 50-es éveikben járnak, hogy körülbelül ők az első generáció, akit egyszerre próbált meg nevelni a saját anyapja, és most egyszerre próbál nevelni a saját gyereke. Tehát létrejött egy olyan konfliktus, itt a 30-40-50 éves, most a szülői rétegről beszélünk, hogy ők még úgy nevelkedtek, hogy feltétlen tisztelettel tartoznak a szüleik felé, és nem szólhatnak vissza, nem említhetik a szüleik problémáit, a velük való problémáit, a velük való bajukat, vagy hogyha valamit szerintük nem jól csinál anyuka, apuka, azt ők nem mondhatták, még felnőtt korban sem, ellenben az általuk nevelt gyermek az már mondja. És ez nem a tiszteletlenség hiánya, hanem egy sokkal tudatosabb generáció, persze köszönhető az is, hogy a 30-40-50 éves generáció már úgy is nevelte a saját gyermekeit, hogy egy sokkal bizalmibb légkört próbált kialakítani, mint amit esetleg ő kapott meg a saját szüleitől. Viszont most ott van ez a forró leves, amit meg kellene enni, és nagyon nehezen viselik. Tehát egyszer szokott ez problémaként jönni, hogy a gyerekemtől mit kapok, és hogy hogyan tudom megtartani otthon a tiszteletet, úgy, hogy a fiam, lányom, gyermekem az folyamatosan mondja azt, hogy mit nem csinálok jól.
1: Ugye ez legyél szemtelen, de igazad van.
2: Igen, igen, igen. És ez egy olyan konfliktus a szülőben, hogy érzi, hogy a gyerekem még akár jó tanácsot is mond. De hogy fogadja el úgy, hogy az ő renoméja ne sérüljön? Úgy, hogy ő ezt nem látta. Tehát nincs előttük példa, nem tudják egymaguk kialakítani azt az új rendszert, amiben egyszer ő marad a szülő, ő maradhat a példakép, viszont ugyanúgy tud és fogadhat tanácsot a saját gyermekétől. De ugyanide emelhetném azt, hogy a munkahelyi gondok. Megint csak a szülőktől mit láttunk, mit hallottunk. Azt, hogy fogadd el, nyeld le a problémát. Nagyon jó. Tudsz ételt rakni a gyereked elé. Nagyon örülj. Ez megint egy olyan generációból jön, akik ahhoz szoktak hozzá, hogy nincs mindig tele a hűtő, hogy nincs mindig tele a polc az áruházakban. Viszont egy teljesen más generációt neveltek, akiknél tele van a hűtő, ahol már az étel nem a luxus, sokkal inkább az, hogy milyen étel, de az étel már nem a luxus kategória. Kezdhetnek azzal törődni, hogy vajon jól érzem-e magam a munkahelyemen. És nagyon sokan odajutnak, hogy nem. Megint csak nem láttak példát arra, hogy ezt hogy kezeljem. Kereshetek mást, szóljak, ne szóljak. Én mit rontok el? Vajon a következő helyen jobb lesz? És így beleesnek egy, említhetem akkor következő probléma spirálba, ez a megszokott rossz. Az ember nagyon fél változtatni, pláne 30-35 éves kora után. Már annyira megszokta az addig kialakított életét, és az addig kialakított önmagát, hogy nagyon fél, úgymond, a komfortzónájából kilépni. Nem tudja, hogy mi lesz, mi következik, ő milyen lesz, mi marad meg belőle, milyen lesz akkor az élete, ki marad meg mellette. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és még ide emelhetnék akár 10 egyéb problémát, de nem szeretném szétfeszíteni a hallgatók türelmét sem.
1: Viszont még egy problémára szeretnék rákérdezni. Említetted korábban, hogy párkapcsolati tanácsokat is szoktál adni, főleg ennek a korosztálynak. Ez nálad egyébként úgy néz ki, hogy egyesével leülsz a párra, vagy ez egy ilyen csoportos beszélgetés szokott lenni? Ez hogy működik?
2: Általában a kettőt ötvözöm. A kettőt ötvözöm azért nagyon fontos szerintem mind a kettőt ötvözni, mert egyrészt párkapcsolati gond kialakulásában mind a ketten valahol hibáztak, a mértékek nem számítanak, ezért mind a két embernek, jó esetben amennyiben van hajlandóság is mind a kettőben, változnia kell, fejlődni. Ezt külön-külön tudják megtenni, amikor egy bizonyos fejlődési szintet elérnek, akkor tudnak már úgymond közösen jönni hozzám, onnantól már az új párkapcsolati mechanikákat találják ki. Tehát megint csak mondjuk egy autóval tudnám kezdeni, amelynek le van robbanva a motor, az olajszintmérő és mind a négy kereke ki van lyukadva. Legelőször, hogy el tudjam tolni a mesterhez, mit kell csinálnom? Kicserélni a négy kereket, vagy hívni egy trélert, értem, de mindig ott kell kezdeni, hogy én miben kell, hogy változzak, hogy jobb társ legyek, akár önmagamnak jobb társ, hisz Azt szoktam mondani mindig a klienseknek, hogy egyetlen egy ember marad végig életed végig biztosan, saját magad. Önmagaddal kell először jóban lenni, önmagadat kell ezért megismerni, utána tudsz a másik emberrel kialakítani egy olyan kapcsolatot, ami sokkal inkább önazonos lesz, utána tudsz elvárni tőle olyat, ami számodra jó, ha már ismered magad, és tudod, hogy neked mi a jó.
1: Az elképzelhető, hogy mondjuk egy ilyen órára hozzád, vagy nem csak hozzád, hanem mondjuk egy ilyen life coaching órára párként megy el, ugye két ember, és mondjuk az órák során odáig jutnak el, hogy mégis jobb lenne, hogyha mondjuk ők külön folytatnák. Tehát, hogy végülis ez is lehet egy megoldás, nem?
2: Persze. Tehát ilyenkor arra jönnek rá, hogy boldogabbak lennének külön. Sőt, legtöbbször arra jönnek rá, amit biztos megint csak a legtöbb hallgató ismer, Feliben a rózsaszín függöny. A rózsaszín köd az eloszlik, mivel a legtöbb ember, és most ne is csak párkapcsolatról beszélünk szerintem, hanem emberi kapcsolatról, a legtöbb ember nem önmagát adja, amikor egy új emberi kapcsolatot alakít ki, akár munkahelyen, barátkozás alatt, párkapcsolatnál, nem önmagát adja, hanem egy olyan képet, amiről ő azt gondolja, hogy a másiknak tetszeni fog. Azért tesszük ezt, hogy megszerezzük a másiknak a bizalmát, a másiknak a szeretetét, az elfogadását, majd amikor ez megtörtént, tudat alatt elkezdjük levenni az álcát, hisz most már megszereztelek a kapcsolatot veled, onnantól kezdve lehetek önmagam. És mi szokott ilyenkor, visszatérve párkapcsolatra, legáltalánosabb mondat lenni, nem ilyen voltál az elején, nem így ismertelek meg, bezzeg az elején. És mi szokott visszajönni, te is pontosan. Azért, mert nem önmagukat adják, hanem megpróbálnak jobb színben, máshogy, sokkal szimpatikusabbak lenni, pedig lehet, hogy az eredeti önmaguk is ugyanannyira szimpatikus, csak nem biztos, hogy annak az embernek. Amikor egy emberi kapcsolatban ez a rózsaszín köd feloszlik, akkor már a másikat úgy tudom látni, amilyen. Nem amilyennek gondolom, emellett pedig úgy tudom adni magam, amilyen vagyok, nem pedig amilyennek látszódni szeretnék. És amikor erre rájönnek, és annyira távol érzik magukat, hogy ez a kettő összeközelíthetetlen, akkor néha úgy döntenek, hogy akkor külön folytatják, és nem azért, mert kudarcra ítéltetett ez a folyamat, sokkal inkább ez a pozitív hozadéka, hogy végre tudtak dönteni, és nem maradtak például egy olyan kapcsolatban, amit boldogtalanul leélnek 80 éves korukig.
1: Sokszor azt lehet látni, hogy mondjuk egy pár teljesen megváltozik a családalapítás után. Tehát más szempontból akarnak gyereket nevelni, vagy más értékekben akarják felnevelni ezt a gyereket. Mit tud tanácsolni mondjuk a családalapítás előtt álló pároknak? Hogyan készüljenek erre fel tudatosan?
2: Hát ugye a konfliktus akkor alakul ki, amikor nem ismerem el a másikat, amikor nem ismerem meg a másikat, és nem fogadom el a másikat úgy, ahogy van, és az elfogadás nem azt jelenti, hogy vele maradok. Elfogadom, hogy olyan, amilyen nekem nem tetszik, ezért keresek mást. Hogy mi lehet a megoldás? A kommunikáció. Az őszinte igaz kommunikáció. Én így és így szeretném nevelni a gyereket. Te hogy szeretnéd nevelni? Ő is elmondja. Én nem gondolom azt, hogy na majd ő úgy is úgy fogja akarni, ahogy én akarom, hanem elmondom, hogy ez számomra így nem kiegyeztethető. Akkor találjunk egy közöst. Te miért gondolod úgy? Én miért gondolom úgy? Vessük össze, olvassunk utána. Tehát most ugye a gyereknevelésre hegyeztet ki, de igaz ez az élet minden területére. Én lakásban akarok, te házban. Én két autót szeretnék, én kerékpározni szeretnék, végig nem is akarok autót. Azt látom, hogy nagyon sok fiatal úgy megy bele házasságba és családalapításba, hogy nem is ismerik a másikat. Vagy ha ismerik, azt gondolják, hogy majd megváltozik. Tehát nem fogadják el olyannak, amilyen. És természetes, hogy egy házasságon, egy emberi kapcsolaton belül nagyon fontos az, hogy azért egymáshoz is alakulunk, kompromisszumokat kötünk, megtaláljuk azokat az arany középutakat, de ezeket nem mindig lehetséges megtalálni. Hogyha túl távol van a két idea, két elképzelés az életről és a közös életről, akkor egyszerűen el kell tudni fogadni, hogy vele nem tudom kialakítani azt a közös többszöröst, ami mind a kettőnek jó lehet. Úgyhogy a kommunikáció hiányában szerintem nagyon nagy lutrit vállal egy pár, hogy ténylegesen meg tudja valósítani azt a boldogan tartó, hosszú közös életet, amiről esetleg minden ember álmodik. Emellé csak még azt tudnám hozzátenni, hogy lakva ismerszik meg a másik. Amennyiben lehetőség van, külön kell költözni, onnan kezdődik meg a valós megismerés első lépése.
1: Azért kimondottan a gyereknevelésre hegyeztem ki így a kérdésemet, mert valljuk be, hogyha nincs meg a szülők közötti kommunikáció, akkor megint beleesnek egy ilyen 22-es csapdájába, hogy akkor a gyerek is egy ilyen környezetben fog felnevelkedni, és lehet, hogy az ő mentális állapota is nem lesz túl jó. És megint oda kerül, hogy mondjuk az azok a problémák, amit a gyermeknek a korosztályát érinti, ezek lehet, hogy hátrányozódni fognak, nem? Hogy ugye látja, hogy a szülők is ugye így oldják meg a dolgaikat, és akkor lehet, hogy egy ilyen egészségtelen mentalitás alakul ki a gyerek számára is, nem?
2: Úgy képzeld el, hogy amit a gyerek hall, lát, és amit mondanak neki, az az arány, az körülbelül 70-30. Tehát hiába mondja a szülő, hogy jaj, te kisfiam, így és így csináld majd. Te így és így csináld, és akkor jó lesz. De ha ő nem úgy csinálja, akkor nagy eséllyel a gyerek nem azt a programot fogja letölteni. Körülbelül 7-8 éves korunkig letöltjük a szüleinket. Ahogy ők működnek, ahogy viselkednek egymással, mással, önmagukkal, és ez is nagyon fontos, azt töltjük le, és amennyiben nem indul el egy tudatos önképzés, önismereti folyamat, úgy az az ember, aki öntudatlanul próbálja ezt az információt semmisnek tekintve próbálja élni az életét, úgy nagy eséllyel arra van kárhoztatva, hogy ugyanazt az életet fogja előbb-utóbb élni. Ugyanis Csernus ezt nagyon erősen mondta, hogy mire 14-5 éves korunkig oda jutunk, hogy azt mondjuk, hogy már pedig én nem fogok úgy élni és úgy viselkedni, mint a szüleim, addig már letöltöttük azt a viselkedést, és 25 éves korunk után egyre inkább az ő cipőjükbe találjuk magunkat.
1: Letudtuk a felnőtteket is, és akkor menjünk rá az idősebb korosztályra. Velük mi a helyzet?
2: Hát ugye említettem, hogy 35 éves vagyok, megint csak nem szeretnék az ő nevükbe beszélni. Amit én érzékelek, hogy nagyon magányosak. Nincsenek olyan idős közösségek, amelyekben jól tudják érezni magukat. Megváltozott a világ. Nagyon sok idősnek a gyermeke vagy az unokája már külföldön él. Különböző social media platformokon tud vele beszélgetni, és nem hiszem, hogy bármelyik idős is így képzelte el az életét. Emellett hirtelen annyira felgyorsult a technológia az életünkben, hogy nem biztos, hogy ők lépést tudnak tartani, és nincs olyan felület, ahol ők meg tudják tanulni azt, hogyan használják ezeket a kütyüket, még ha meg is tanulják, hogy hogyan használják ezeket a kütyüket, hogy mi a biztonságos használat, hogy ne dőljenek be például csalóknak, ne higgyenek el mindent, amit különböző social media platformokon látnak, olvasnak, hallanak, és emellé oda tenném a társadalmi megbecsültség hiányát. Én amikor egyszer kint voltam Ausztriában, egy boltban egy 72 éves hölgy mutatta be nekem, hogy a kávégép az hogy működik, amit esetleg néztem magamnak, hogy lehet szeretném megvenni. Az elején megkérdezte, hogy angolul, olaszul vagy németül mondja el nekem. Egy nagyon energikus, egy nagyon tűzről pattant hölgyről beszélünk, és látszódott, hogy a többi alkalmazott, akik 20-as, 30-asok voltak, azok is olyan tisztelettel bántak vele, hogy azt jó volt nézni. Itt egyszerre az egész társadalom kell, hogy az idősekkel szemben egy kicsit megváltozzon, az időseknek is meg kell változniuk. Nem azt a fajta tiszteletet elvárni, amit ők adtak meg a sosem szólok a másiknak, hogy a tőlem idősebbnek, hogy hibázik, tudják fogadni, hogyha esetleg mondja a fiatalabb generáció. A fiatalabb generáció lássa meg, hogy olyan életbölcsességgel rendelkeznek, amiből igenis tudnak tanulni. Emellett pedig, ha megpróbálják egy kicsit fittebben tartani önmagukat, és picit elfogadni azt, hogy kell haladni a világ gyorsabb ütemével, és emellé kapnak támogatást, hogy mondjuk vissza tudjanak a munkavilágába, akár egy könnyített 4 órával csatlakozni, akkor lehet, hogy sokkal boldogabban tudnak leélni, még akár egy még hosszabb életet.
1: Hát akkor remélem, hogy a beszélgetés során tudtunk olyan tanácsokat felhozni, ami majd a hallgatóknak fog valamilyen módon segíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy stúdiónk vendége voltál. Minden jót kívánok neked!
2: Köszönöm szépen!

0: Start Rádió.
1: Beszélgető partnerem Burány Árpád life coach volt. A stúdió beszélgetésünk teljes egészében megtalálható a Körös Hírcentrum oldalán, ahol bármikor vissza lehet hallgatni. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Én Kovács Anett voltam, a Körös Hírcentrum tudósítója. További kellemes rádiózást kívánok.
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A szeptember 1-től tervezett gyógyszeráfa eltörléséről is tárgyal a parlament a jövő hét hétfőre és kedre összehívott rendkívüli ülésén. A kormány által kezdeményezett tanácskozáson 10 előterjesztést vitatnak meg a képviselők, amelyek között szerepel a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítása, az egészségügyi adatkezelés módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal önálló költségvetésének megteremtése is. A Medián friss felmérése szerint azonnal elérni az 5%-os parlamenti küszöböt egy mérsékelt a Fideszből kiváló jobbközép formáció. A teljes népesség 5%-a szinte biztosan, további 5% pedig valószínűleg egy ilyen új pártra szavazna. A kutatásból kiderül, hogy a kezdeményezés elsősorban a Fidesz szavazó táborából építkezne, ahol a jelenlegi támogatók 18%-a biztosan átszavazna az új formációra, míg a Tisza párt szavazó tábora lényegesen zártabbnak bizonyult. A vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, bár a kritikus mélyponton már túl van a hazai készletszint. Az Országos Vérellátó Szolgálat közlése szerint a hét elejére 5000-ről 7000-re nőtt a rendelkezésre álló egységek száma, amelyek 35 napos szavatosságuk miatt szeptember elejéig felhasználhatók. A toborzást augusztusban célzott telefonos kampánnyal is támogatják. Vért a 18 és 65 év közötti legalább 50 kilós egészséges felnőttek adhatnak. A cég információk szerint két hónap alatt 72-ről

0: kivitetik, a bútorokat és a technikai eszközöket pedig eladták. A drasztikus leépítés a választások utáni szélesebb körű média átalakulás része. Az intézkedések pontos okairól a cég egyelőre hallgat.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Vasárnap reggel is együtt indítjuk a napot. Jó reggelt, jó rádiózást, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Kívánom, hogy legyen meg az igazi felszabadultság, a barátokkal, rokonokkal való találkozás. Egy picit éljünk, és közben hallgassunk jó zenéket a hét utolsó napján is.

0: Szép reggelt kívánok, augusztus 9-én, vasárnap reggele van, az emődöket köszönhetjük ma. Rajtuk kívül még a Jánosok, a Rolandok és a Románok is ünnepelnek ma.
1: Reggel is tart, Music Latte.

0: reggelt, Békés Csabán a Start Rádió szól. Augusztus 9-e van, nézzük a mai nap születeit, például Dukai Takács Judit, művész nevén Malvina költő. De ezen a napon született Angelo Rotta, aki apostoli nuncius volt Budapesten a II. Világháború alatt, de ezen a napon született Fricsai Ferenc karmester is.
1: Sok a szere, és még több.

0: reggeli Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a vasárnap reggelt is. Itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Jó reggelt, jó ébredezést, jó kávékortyolgatást. Emellett lehet meghallgatni hamarosan a legfrissebb híreket, és utána a következő órában is sok-sok jó zenét.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány a hőség és az energiaválságra válaszul. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy 868 milliárd forintnyi fejlesztési forrásból bővítik a tárolókapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia hálózatot, valamint szélenergia és geotermikus beruházásokat indítanak. A Duna vízszintje lassan emelkedik, a paksi atomerőmű helyzete stabil, a termelés az átmeneti leállás után újraindul. A kormányfő kiemelt, hogy a vízellátás a kánikulában biztosított, a katasztrófa védelem, a honvédség és a civil önkéntesek pedig folyamatosan osztanak ivóvizet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő szakmai konzultációk. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentette, hogy a közoktatás átfogó megújításának részeként első lépésként teljesen lecserélték az érettségi tétel előkészítő bizottságot. A tárca célja egy átláthatóbb és igazságosabb vizsgarendszer kialakítása, amely csökkenti a középszintű követelményeket és növeli a pedagógusok szakmai szabadságát. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, az új szabályozás végleges formája pedig ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A tűzőnapnak kitett sínszálak hőmérséklet akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegőjét a rendkívüli hőségben. A túlhevülés és a síntörések megelőzése érdekében a MÁV közel 300 kilométernyi vasútvonalon vezet be sebességkorlátozást a meleg órákban. Emellett a szakemberek fehér festéssel igyekeznek hűteni a sineket, ami Pécs környékén már 3-7 fokos hőmérséklet csökkenést eredményezett. A vasúttársaság 45 fokos síhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, és a sorompók berendezéseit is speciális védőburkolattal látja el. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 órát is elhagytuk már. Jó reggelt, ez a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze még többel. Vasárnap reggel van, pihenés. Remélem, hogy ilyenkor ugye meg lehet adni egy picikét például a reggelnek is a módját, egy jó tojásrántottát megenni, nem kapkodva bekapkodni egy szendvicset, és közben jó zenéket hallgatni. Ezeket játsszuk most a folytatásban.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még többet.

0: Budapesten. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve békés Csaba szívében.

0: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Szép reggelt kívánok! Ez itt a Start Rádió. Vasárnapra ébredhettünk, augusztus 9-e van. Lazítsunk, pihenjünk így 7 és 8 óra között. Bízom benne, hogy senkinek nem kell sehová sihetnie, rohannia. Lehet ilyenkor egy kicsit lassabban kezdeni a reggelt, és csak élvezni, hogy itt vagyunk a nyár. Hát végül is utolsó hónapjának első teljes hétvégén gyakorlatilag. Egyébként lesznek még jó idők, legalábbis azt mutatja a meteorológia, úgyhogy érdemes lehet még akár betervezni valami kis családi nyaralást, ide menni, oda menni, mellette pedig hallgatni a jó dalokat Csabán a Starton.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Augusztus 9-e van. Ezen a napon Szantus János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a budapesti állat és növénykert. Ezen a napon az Egyesült Államok atombombát dobott Nagasakira, 3 nappal a hiroshimai támadás után. És ezen a napon kezdődött el a pízai torony építése, amit ugye, hát eredetileg nem terveztek Ferdére, csak hát így sikerült.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Sportrádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Sportrádió, sok zenével, és persze most még többel. Rohamosan közeledik a reggel 8 óra, ami azt jelenti, hogy egyre többen vannak ébren. Most ébredőknek jó reggelt, jó rádiózást kívánok, jó étvágyat a reggelihez, jó kávékortyolgatást, és persze a következő órában is érdemes a Sportrádiót hallgatni, ugyanis rengeteg hasznos információval látom majd el. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is. Today.

0: Elmúlt 8 óra, jó reggelt kívánok, Csabán a Start Rádió szól sok zenével, és persze a mai reggel folyamán is még többel. Indítsuk együtt a hét utolsó napját, és köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Várom egészen délelőtt 9-ig.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: Szép reggelt, Békés Csabán a Start Rádió szól. Alkánikulában nehéz aludni. Hogyan tehetjük ezt könnyebbé, merül fel a kérdés. A nehéz vastag takarók, műszáras ágynemük csapdába ejtik a hőt és persze az izzadságot. Érdemes 100% pamut vagy lemvászon anyagú lepedőkre és húzatra váltani, mert ezek jól szellőznek és elvezetik a nedvességet. Takaró helyett pedig érdemes lehet csak egy vékony pamut lepedőt használni.
1: Reggel is tart, műzik lett test.

0: Itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Kánikulai alvás nehéz. Érdemes elalvás előtt egy órával kiszellőztetni a szobát, majd lesötétíteni redőnnyel, hogy hűvös maradjon bent. Használjunk ventilátort, hogyha nincs klíma, és egy trükk, én mindig azt csinálom, hogy az erkély ajtóba teszem a ventilátort, tehát hogy a kinti lehűlt levegőt pörgesse be a szobába, hiszen melegek a falak, nyomja ki magából a meleget, és hiába hűl le mondjuk kint 16-17 fokra, hogyha a panel nálunk önti magából a meleget. Így viszont, hogyha a kinti hűvös levegőt tekeri be a ventilátor, akkor már is könnyebb lesz.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, úgyhogy ezzel már köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap, azaz hétfőn ébredhetünk együtt reggel 6 órától. Hideg.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak. Sok a zene?
7: Sok a zene, és még több.
8: Start Rádió.
9: Not over. I'm not going home till I can take you.

0: és még több a Start Rádió napi laza szól. Itt vagyok, ma is hozom a jó zenéket és a lendületet. Természetesen a napi lazában ma is, hogy egy picit könnyebben vegyük, akár mondjuk a mai munkás teendőket, hogyha mára is jutott ki belőlük néhány. Rádiózunk együtt, szép napot!
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Hú,
1: de laza!

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. Szantusz János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt például 1866 mai napján a budapesti állat és a növényi kert. 350-ben a történelmi feljegyzések szerint pedig Nagy Szent Izsák az önálló örmény egyház megteremtőjének ünnepét is üljük. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Az első óránk a végéhez ér lassan, de ma se feledkezünk meg a névnaposokról, az emődöknek nagyon boldog névnapot mára. Én pedig itt vagyok egészen délig, hozom a lendületet, a jó zenéket, bekészítve meg annyidal, hogy a mai nap is szépen teljen.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Folytatódik a műsor, meg annyi jó zenével itt vagyok. Hozom a jó hangulatot egészen délig, az ebédidő kezdetéig, és nem sokára az egészségünk is fókuszban, rádiózunk együtt, hangerőt a készülékekre.

0: Rádió.
1: És még több. Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vastó burger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Reklámot hallott.

bien fuerte.

the night off.

0: és még több a Start Rádión a Napilóza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A bőrgombás betegségének kezelésében segíthet a teafa olaj is a szakértői vélemény alapján. Ennek az illóolajnak illata kellemes, kámforos. Nem csak gombák, hanem bizonyos baktériumok és vírusok ellen is hatékonynak bizonyul az eddigi vizsgálatok alapján. Nagyon fontos, kizárólag külsőleg lehet használni. Bőrgyógyászati készítmények, például krémek, illetve fogkrémek alkotója is. A bőr gyulladását is csökkentheti ez az illóolaj. Mielőtt elkezdjük használni, érdemes egy csepet kipróbálni bőrünkön, ha két nap múlva sem pirosodik be ott a bőrünk, nem vagyunk rá allergiásak. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Napi Laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Laza szól. A műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. És további szép napot is kívánok egyben. Minden jót. Találkozunk holnap is délelőtt 10-től. What is love?

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 9-e vasárnap déli 12 óra van. Folyamatosan zajlanak az iparterületi fejlesztések munkálatai. Energetikai korszerűsítés indulhat a mentőállomáson. Rimini békési táncosok nyitották meg a Nemzetközi Folklor Fesztivált. Országos Foltvarró Fesztiválra készülnek a kézműves közösségek mezőtúron. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Békés Csaba meglévő iparterületek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel című projekt kivitelezése a nyári kánikula ellenére is folyamatosan halad. A Mokri utcáról az ipari parkig tartó szakaszon a földmunkák szinte teljes egészében elkészültek, és megkezdődik a kerékpárút további rétegeinek kialakítása, valamint a közvilágítási létesítmények építése. A Dobozi úti kerékpárút építése is ütemetesen zajlik. A város arra kéri az arra közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalom korlátozásra legyenek tekintettel, és tartsák be a sebességkorlátozást. A Korvin utca és a Lencsési út csomópontjánál található nádas lecsapoló műtárgy kivitelezése szintén elkezdődött. A munkálatok három ütemben ideiglenes forgalom tereléssel valósulnak meg, a terelő útvonalakat pedig szilárd burkolattal látják el, csökkentve a porterhelést. A beruházás egyik fontos eleme, hogy a vártnál magasabban jelent meg a talajvíz, ezért a kivitelezőnek folyamatos 0-24 órás vákumos talajvíz szint csökkentést kell alkalmaznia, amihez szivattyúház telepítése szükséges. A korábbi kormány rendelete miatt a szolgáltató várhatóan nem tud ideiglenes áramot biztosítani, így a víztelenítést 100 dB alatti zajterheléssel működő dízel agregátorral kell megoldani. Az agregátor folyamatosan üzemel majd, a vállalkozó pedig intézkedik arról, hogy az esti órákban a zajhatás a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot. A kivitelezés összhangban zajlik az építőkútja második ütemének munkálataival. A két beruházás részben egymásra épül. Az eredetileg iskola kezdésre tervezett befejezés a talajvíz okozta nehézségek miatt várhatóan nem tartható, így mindkét projekt október közepéig lassíthatja a csomópont áthaladását, ugyanakkor a további projekt elemek munkái már zavartalanul folytatódnak. Az önkormányzat tisztelettel kéri a lakosság türelmét és megértését. A teljes beruházás határideje ez év december vége, de a kivitelező törekszik arra, hogy az ősz folyamán minden projekt terület befejezze a munkát, és megindulhassanak a kerékpárutak forgalomba helyezési eljárásai. A csapadékvíz elvezetőrendszer létesítménye is az ősz végére kezdhetik meg működésüket. Komplex energetikai felújítás valósulhat meg a Békés Csabai mentőállomáson a Jedlikányos energetikai program részeként. A beruházás során korszerűsítik az épület fűtési rendszerét, megújulnak a nyílászárók, hőszigetelést kap az épület, és bővül a meglévő napelemes rendszer is. A fejlesztés az Országos Mentőszolgálat 20 mentőállomását érintő országos program része, amely hosszú távon energiatakarékosabb és fenntarthatóbb működést kíván biztosítani. A Békés Csabai mentőállomás 1989-ben költözött jelenlegi helyére, és bár az elmúlt évtizedekben több korszerűsítés történt, továbbra is vannak energetikailag elavult elemek. Erről beszélt Csendes Csaba, az állomás vezetője, aki elmondta, örömmel fogadták a fejlesztés lehetőségét. Úgy fogalmazott, hogy bár az épület nincs rossz állapotban, egy több mint három évtizede épült létesítményről van szó, amelynek vannak olyan hiányosságai, amelyek megszüntetésével jelentős energiamegtakarítás érhető el. A tervezett beruházásban szerepel a fűtési rendszer korszerűsítése, a régi öntött vas radiátorok cseréje, új nyílászárók beépítése, külső homlokzati hőszigetelés, valamint a napelemes kapacitás bővítése. A fejlesztés a modernizációs alaptámogatásával 1 milliárd 250 millió forintból valósul meg, és 20 hazai mentőállomás energetikai korszerűsítését foglalja magában. A beruházások során megújulnak a hőszigetelések és nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki, valamint napelemes rendszereket telepítenek vagy bővítenek. A programban a Békés Csabai mellett még a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a szolnoki és a tatabányai mentőállomás is érintett.

0: A tartós nyári hőség nem csak az embereket, a múzeumok műtárgyait is veszélyeztetheti. A Munkácsy Mihály Múzeumban ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kiállítóterek hőmérséklete állandó maradjon, mivel a festmények érzékenyen reagálnak a hőingadozásra. A múzeum egyik legfontosabb feladata a Munkácsy alkotások állapotának megőrzése. Erről beszélt Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója, aki azt mondta, hogy a képek különösen érzékenyek a hőmérséklet változásra, mert Munkácsy realista korszakában bitüm nevű sötét aláfestést és alapozó masszát alkalmazott a kontrasztok erősítésére és a háttérmélységének növelésére. Úgy fogalmazott, hogy a nagy kiállító térben 4 klímaberendezés működik, amelyeket úgy állítottak be, hogy közel 20 Celsius fokos hőmérsékletet tartsanak fenn. Ez biztosítja a festmények számára megfelelő környezetet még a legmelegebb napokon is. A feladatot azonban nehezíti az épület adottsága. A kiállító terem fölött bádogtető található, amely a nyári hőségben rendkívül magas hőmérséklet alakul ki. A klímák külső egységei is ezen a padlástéren működnek, mivel műemléki előírások miatt nem helyezhetők el az épület homlokzatán. Az igazgató hozzátette, hogy a berendezéseket folyamatosan ellenőrzik, karbantartásuk pedig kiemelt fontosságú. A múzeum tapasztalata szerint az idei hőhullámokat sikerült megfelelően kezelni, így a képek nem szenvedtek károsodást. A Foltvarrók szerint a foltokból közösség, az ötletekből alkotás, a találkozásokból pedig élmény születik. Ezt vallják mindazok, akik szervezik, és akik aktív résztvevői lesznek az idei országos Foltvarró Fesztiválnak mezőtúron. Az érdeklődőket augusztus 14 és 16 között várják mezőtúrra, az Alföld közepére, ahol az országos Foltvarró Fesztivált a Magyar Foltvaróci és a helyi tűzvarázsdók baráti kör rendezi meg a közösségi házban. A házigazdák kiállításokkal, vásárral, szakmai tanfolyamokkal és workshopokkal készülnek. Az orosházi foltvarrók munkái sem hiányoznak majd a rangos eseményről, ezt már Végváriné Rehák Gizella, a csoport vezetője tette hozzá, és több alkotást magukkal is visznek, és önálló kiállítással is készülnek. Úgy fogalmazott, nagyon bíznak abban, hogy sokan ellátogatnak a kézművesség ünnepére. A rendezvény több helyszínen zajlik, az orosházi csoport munkái a 4-es helyszínen lesznek láthatók. Hozzátette, hogy érdemes lesz körbenézni és rácsodálkozni arra, mire képes az ügyes kéz tűvel, cérnával és némi kreativitással. A Belencéres Néptánc Együttes idén nyáron Olaszországban, a Rimini térségében megrendezett nemzetközi folklórfesztiválon képviselte Magyarországot és Békésvárosát. A csoport táncosai az egyhetes program során nem csak sikeres fellépésen mutatták be a magyar néptánc kultúrát, hanem számos közösségi és kulturális eseményen is részt vettek. Az út első állomása Trieste volt, ahol a táncosok rövid városnézés keretében ismerkedtek meg az Adria egyik legjelentősebb kikötővárosával. Ezt követően érkeztek meg Rimini Mirmare város részébe. Erről számolt be Deákné Domonkos Julianna, a Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület elnöke, valamint Okkányi Mihály művészeti vezető. A fesztivál ünnepélyes megnyitóját látványos nemzetközi felvonulás előzte meg, amelyen több ország folklór csoportjai vonultak végig a város utcáin hagyományos népviseletben. A felvonulást követően a Belencéres Néptánc Együttes műsora nyitotta meg a rendezvényt. A fesztivál ideje alatt a táncosok kulturális és közösségi programokon is részt vettek. Kiemelkedő élményt jelentett az egésznapos firenzei kirándulás, ahol megismerkedtek a város gazdag történelmével és a reneszánsz legfontosabb emlékeivel. A program része volt még egy adriai hajókirándulás is, amely során a csoport a tengerpart szépségeit csodálhatta meg. A tengerparti pihenés sem maradt el, jutott idő fürdőzésre, közös játékra, kikapcsolódásra, ami tovább erősítette az együttes közösségét. Mint hangsúlyozták, a néptánc együttes számára az utazás nem csak szakmai szempontból volt jelentős, hanem kiváló lehetőséget adott arra is, hogy méltó módon képviselje Magyarországot és Békésvárosát egy nemzetközi színpadon. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó.

0: A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
3: Imádom.
0: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: Ez a Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kezdünk, ha van olyan sláger, amely mindig jobb kedvre deríti önöket, akkor küldjék el nekünk, aztán gyorsan lejátsszuk. Megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Én egyébként Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérdésünk az így szól. Sziasztok, Peti vagyok, és a feleségemet, Vikit szeretném köszönteni születésnapja alkalmából egy dallal. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi. Én köszönöm a kérést, a feleségednek pedig mi is sok boldog szülinapot kívánunk.
2: Az

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Reklámot hallottak. Sok a szene,
5: és még több.
6: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Start Rádió és ott zenei ismétőben, de pedig kívánság műsorunkat hallják, ki milyen dalnak örülne, bátran szerkesszék a mi kis zenei listánkat és üzenjenek a rádió weboldalán. A következő kéréssel megyünk tovább, sziasztok! Ma bográcsozunk a barátokkal, ezért szeretnénk egy dalt kérni mindenkinek, aki hétvégén családi vagy baráti összejövetel tart. Jó étvágyat és kellemes pihenést kívánunk!

0: Rádió.
1: Stolt Rádió. Sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, Tomás vagyok, és a feleségemnek, Timinek szeretnék küldeni egy dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi.

some food. Maybe I'm

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 9-e, vasárnap van, sok boldogságot kívánunk Emőd nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Melanie Griffith, amerikai színésznő, de ma ünnepel Lára András, magyar zenész, humorista, és szintén ma ünnepli születésnapját Delusa John, magyar zenész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Sok napsütésre számíthatunk hétfőn, a délután második felében északnyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felő képződés, és arra felé elszóltan egy-egy zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli eszél, még többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk.
1: Sok az

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 9-e vasárnap van, nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 853 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött el a Pizzai torony építése, amit nem terveztek Ferdére. 116 évvel ezelőtt ezen a napon A.G. Fisher szabadalmaztott az elektromos mosógépet, és 39 évvel ezelőtt ezen a napon először ült magyar pilóta a Forma 1-es versenyautóban. Ennyit az érdekességekről, és akkor már is zenélünk tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: és még több. Társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start Rádiósok zenés, még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A világ nem mindig tökéletes, de mindig tartogat valami jót. Egy pillanatnyi csendet, egy mosolyt, egy baráti szót. További szép vasárnapot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zené és még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Kangstól a Clap Your Hands. Itt lesz az Erasure-től a Sometimes, és hallhatjuk ebben az órában az Elasticától a Connection-t. Kellemes délutánt, jó hétvégét. Egy igazi nyári dal. Jön Bryan Adams és a Summer.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Ma, főleg az ölden.
1: Árpád-fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Az isteni gondviselés gyógyszertárra teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertárra, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertárra, a Deák utcai patika.
3: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aki járt már süket szobában, mondjuk rádió stúdióban, vagy hangstúdióban, az tudja, hogy néha ott akkora csend van, hogy valami szuszogni kell, vagy hangot kiadni tenyereddel például, hogy ne zavarjon az a hatalmas csend, amit ott tapasztalsz. Egy számítógépes szoftvergyár hanglaborja viszont Guinness rekorder lett, itt az alszint -20,35 decibel. Hogy ez mit jelent? Hát ez már negatív csend, ez már az a kategória, amikor hallod a saját fejed működését is. Ahogy belépsz, az első élmény, mintha kiszívták volna világ hangját. Hallod a légzésed, a szíved dobbanását, a ruhád susogását. Hogyha elfordítod a fejed, konkrétan hallod a mozdulatot. És mivel nincs visszhang, az agyad elkezd pánikolni, hogy hová lett a tér. A szobát, ezt a szobát, amit a szoftvergyár készített, 6 réteg beton és acél védi, rugókon leveg, hogy még a rezgéseket is kizárják. Belül speciális üvegszálas falak nyelik el a hangot, olyan, mintha egy hangtalan párna rengetegben állná. Itt sokan halucinálni kezdenek, az egyensúly érzéked megzavarodik, főleg, hogyha lekapcsolják a villanyt. De miért kapcsolnák le? Na mindegy. A rekord bent töltött idő egyébként 55 perc. De van, aki pár másodperc után menekül. Ez van, néha a túl nagy csend hangosabb, mint egy péntek esti buli.

0: Budapest tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Újabb Fideszhez köthető alapítványok kaphattak egyenként 100 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből pályáztatás nélkül. Molnár Áron színész aktivista újabb dokumentumokat mutatott be, amelyek szerint a kulturális programokra szánt forrásokból békemenetre történő buszos utaztatást is kifizethettek. Az NKA 17 milliárd forintos forrásának felhasználása miatt indult nyomozásban, jelenleg 6 gyanúsított van, miközben az eddigi vizsgálatok nyomán mintegy 3,3 milliárd forintot már visszautaltak az érintett szervezetek. A szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt tömegesen elszaporodtak a sáskák Magyarországon, különösen az alföldi területeken. A marokkói, az olasz és a barbár sáska leginkább a zöldségkultúrákban, a kertészetekben és a szántóföldeken okoz jelentős károkat. A kártevők pusztításának megelőzésére a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 6 növényvédőszerre adott ki szükséghelyzeti engedélyt november 23-áig. A hatóság hangsúlyozza, hogy a készítmények alkalmazása akkor a biztonsági előírásokat, a mélykímélő technológiákat és az élelmezés egészségügyi várakozási időket szigorúan be kell tartani. A kullancsok elleni folyamatos védekezés fontosságára figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vérszívók által terjesztett agyhártya gyulladás nem csak a csípéssel, de a nyerstej fogyasztásával is elkapható, ez ellen védőoltással lehet védekezni. A Lyme-kór első tünete a kokárdaszerű piros bőrfolt, ami időben kezelhető, elhanyagolva viszont akár évekig tartó betegséget is okozhat. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a kánikulában a kullancsok is az árnyékos helyekre húzódnak, így a túrázóknak fokozottan figyelniük kell. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel. Ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok, sziasztok! Hozom ebben az órában az Alcazar, Jemen Spoon és a ZZ Top egy-egy dalát. Kérdés délután hallgassátok a Startot. Most a következő néhány percben a Mumford & Sons darabba folytatjuk. Itt az I Will Wait.

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak. Sok a szene,
4: sok a szene, és még több.
5: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több fantasztikus hírt találtunk. Hol is? Még a First Class-on. Azt mondja, hogy elérkezett a pillanat, amikor már a WC-s okosabb lett, mint mi. Kollégám bólogat, de hát ez rád is vonatkozik, nem csak rám. Na mindegy, itt a high-tech WC-k világa, ahol a mellékhelység már nem csak trón, hanem egyben wellness részleg is. A modern WC-k már érzik, hogyha belépsz a helységbe, mi lesz ebből a hírből, és maguktól kinyílnak, mintha csak köszönnének. És az még mind semmi, az új modelleket távirányítóval vagy applikációval is lehet vezérelni. Ez nekem nem lesz jó, én állandóan a távirányítókat keresem, hogyha nekem a budira is távirányítóval kell menni, akkor nagy baj lesz egyébként. Az ágyból beállíthatod, hogy milyen hőmérsékletű legyen a deszka, milyen színben világítson a kagyló, és hány deci vízzel öblítsen. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy most telefonálok a WC-n, akkor az szó szerint igaz lehet. És jön a bidé funkció, van, ami oldalról zuhanyoz, más meg alulról, hideg-meleg, sőt, levegős szárítás is van, tehát megszárít, még mielőtt felállnál. Fantasztikus, egy igazi wellness élmény, csak kicsit más, hogy a mobil verziók sem maradtak le, vannak vegyszeres zselés, sőt, komposztáló WC-k, amik annyira high-tech, hogy a természet is megirigyelni őket. Egyes típusok még 10-20 használatot is bírnak feltöltésenként, ami a fesztiválokon akár maga luxus lehet. Szóval, ha eddig azt hitted, hogy a technológia csúcsa az okos telefon vagy a robotporszívó, hát akkor gondold szépen újra, most már a WC-n is többet tud, mint a szomszéd.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, iszok egy korty kávét, bár az is lehet, hogy kakót kellett volna. Emberek, itt a hír, amit a minden csoki rajongó felpattan a kanapéról, mármint csak képletesen, mert valójában épp az a lényeg, hogy nem is kell felállni. Az angliai Birminghami Egyetem kutatói ugyanis kiderítették, hogy a kakaónak szuper mellékhatása van, védi az ereinket, akkor is, hogyha ülünk. A tudósok 40 férfit vizsgáltak, fele sportos volt, fele nem, és azt találták, hogy akik flavanolban gazdag kakaót ittak, azoknak még ülés közben is jobban keringett a vér a lábukban. Vagyis a kakaó nem csak finom, de kvázi futópad az ereknek. A titok a benne lévő flavonoidok. Pontosabban a flavanolok, amiket már Szent Györgyi Albert is felfedezett. Na itt megint egy magyar, aki miatt jobban érezzük magunkat a csokiban. Szóval, hogyha legközelebb valaki azt mondja, hogy ne egyél annyi csokit, nyugodtan válaszolj neki, hogy ez nem bűnözés, ez érvédelmi terápia. És ha éppen nincsen kakaó, jó még az alma, a bogyós gyümölcsök, meg egy kis vörösbor is, hát igen, ezek után a wellness este fogalma teljesen új értelmet nyer.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 11-én sor kerülhet az új köztársasági elnök megválasztására az országgyűlésben. A rendkívüli napirendi kiegészítést a Tisza frakciója nyújtotta be, hogy a parlamenti többség az alaptörvényben meghatározott határidőn belül választhassa meg a tisztviselőt. A megválasztandó államfő az alkotmányozás átmeneti időszakára lép hivatalba, amely a várakozások szerint akár másfél évig is eltarthat. A jelölt személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A köztársasági elnöki feladatokat jelenleg a házelnök látja el. A Szerencsejáték ZRT felmondta a szerződését a Lounge Group-pal és új marketing, valamint kommunikációs ügynökségi struktúrára tér át. A Nemzeti Lottó Társaság az átláthatóság és a verseny erősítése érdekében új modellt alakít ki, amelyben külön pályázatokon választja ki a PR, a rendezvényszervező és a kampányfelelős partner cégeket. Az augusztusban induló meghívásos tendereket összenyílt 1+1 évre szóló pályázatok követik. A társaság közlése szerint az átszervezéssel a szakmai minőséget és a transzparens működést kívánják garantálni. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter soron kívüli egyeztetésre hívta az állami erdőgazdálkodási társaságok vezetőit és a szükséges faanyag mielőbbi kitermelésére, valamint a folyamatos ellátás biztosítására kérte őket. Legkésőbb augusztus 7-én évfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A pótfelvételi eljárásban több mint 40 egyetem és főiskola hirdet állami ösztöndíjas és önköltséges helyeket. A jelentkezésre a felvi.hu e-felvételi rendszerében van lehetőség egyetlen kiválasztott képzés megjelölésével. A ponthatárokat augusztus végén hozza nyilvánosságra az oktatási hivatal.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Ez a start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában a Razor Light-tól az America. Itt lesz Mac Jackson-tól a Thriller és John Sekada és az If You Go-val. Kellemes délután, hogyha van kedvelő üzenetet írni, miért is ne? 0-20-2-21-21-20 az SMS számunk, vagy a startradio.hu-n és üzenhetsz. A következő percekben a Kommunárd szól itt a starton. Már is jön a Never Can Say Goodbye.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nevet? Sokat nevet. És még több.
5: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most figyelj, mert jön egy hír, amitől egyesek hirtelen majd a szemét keresik a zsebükben. Képzeld el, hogy odamész a kedvenc kocsmádhoz, már látod magad előtt a hideg italt, és az ajtón ez áll, belépés csak 29 és 39 év között. Na, hát ez nem vicc, Tókióban egy kocsmában konkrétan felső korhatárt vezettek be. 40 fölött, köszönjük, viszlát! Persze, van egy kiskapu, hogyha van veled 40 alatti barát, akkor bemehetsz, mint valami fordított diákigazolvány. A magyarázat pedig az, hogy az idősebb vendégek panaszkodtak, hogy a fiatalok hangosak, harsányak, mire a hely azt mondta, hogy oké, akkor most inkább a fiatal bulizós közönségre fókuszálunk. És nem csak Japánban van ilyen, Dél-Koreában, főleg Szőul egyetem városaiban is terjed a trend, egyes helyeken 30 év a plafon, de akad, ahol már 28 vagy 25 fölött sem néznek rá túl lelkesen, sőt, bizonyos kávézók kifejezetten 70 felettieket zárnak ki. Őrület. Úgy tűnik, most már nem csak azt számít, hogy elmúltál-e 18, hanem az is, hogy nem múltál el túlzottan. We'll be right back.

Város Tarsz a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, és most jön egy hír, amit még a 12 ezredik generációs unokád is visszahallgathat. Képzeljük el, 10 000 év múlva a jövő régészei ásnak, ásogatnak, és nem agyaktáblát találnak, hanem egy üveglapot. Rajta az adatainkkal. Igen, még a macskás fotókkal együtt. Egy frissen bemutatott fejlesztés ugyanis megoldhatja az adattárolás egyik legnagyobb problémáját, hogy hogyan őrizzük meg az információt nagyon-nagyon hosszú ideig. Mert lássuk be, a papír elrohad, a mágnes szalag törlődik, a merevlemez beadja a kulcsot, a CD-t pedig elég egyszer megkarcolni vagy megmosni, és már is annyi a családi nyaralásnak. Az új technológia viszont 2 mm vastag boroszilikát üvegbe írja bele az adatot lézerekkel, nem pixelekben, hanem úgynevezett voxelokban, vagyis háromdimenziós pontokban. Sőt, még a fény színe is számít, így 4 dimenzióban tárolják az infót. Egy tennyérnyi üveglap majdnem 5 terabájtot tud eltárolni, ez nagyjából 2 millió könyv vagy 5000 HD film, és ami a legdurvább, akár 10 000 évig is olvasható marad. Ráadásul az alapanyag nem valami science fiction kristály, hanem ugyanaz a hőálló üveg, amiből a mérő poharad vagy a sütőd ablaka is készül. Strapabíró, olcsó, és ha egyszer ráírták az adatot, nem igényel folyamatos áramot, mint a szerverparkok. Szóval lehet, hogy a jövőben nem felhőben tároljuk az emlékeinket, hanem befőttes üvegben.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Areczki Zoltán vagyok, Szemcsikára. Ross You Are, te szórakoztat minket a Rhythm of My Heart-tal. Aztán jön majd Cher, Tina Turner és Hedonova egy-egy dal. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot benne a YouTube-t. Itt a Desire.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem?
5: Sokat
0: nem. És még több.
5: És még több.
6: Start Rádió.

Kölcsönös tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Hogyha unod a lépcsőzést a negyedikre, akkor kapaszkodj meg a korlátba, mert Kínában most egy egész várost vagy városrészt raktak tele mozgó lépcsővel. A helyszín Chongqing, ahol cirka 32 millió ember él dombok, hegyek és folyók közt, gyakorlatilag egy gigantikus hullámvasút-szerű agglomerációban. A gyaloglás itt nem séta, hanem expedíció. A város egyik részén, Wushangban most átadtak egy brutális rendszert. 21 mozgó lépcső, 8 lift, 4 mozgójárda közel 1 kilométer hosszan. A cél pedig az, hogy leküzdjenek 242 méter szintkülönbséget, ami nagyjából egy 80 emeletes ház magasság, az tényleg nem kicsi. Ami korábban egy órás hegymenet volt, az most nagyjából 20 perc laza suhanás. Olyan, mint hogy a város azt mondaná, hogy ne sétálj, inkább gurulj. A tesztüzem már megy, a jegyára átszámítva körülbelül 140 forint, ennyi nálunk talán egy kiflit kapsz, de konkrétan felvisznek a hegyre. És ez még nem minden, Kínában már működik egy másik kültéri mozgólépcső rendszer is, ami több mint 1 kilométer hosszú és 88 emeletnyi szintet győz le. Gyakorlatilag egy szabadtéri liftélmény, csak éppen panorámával.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Az elmúlt néhány órában Aretszky Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közjogilag érvénytelennek tartja és feleslegesnek nevezi a Fidesz a jövőkedre tervezett államfőválasztást. A párt közleménye szerint az utolsó legitim módon megválasztott köztársasági elnök Súlyog Tamás a Fidesz jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, és álláspontjuk szerint az új kinevezés törvénytelen és alkotmányellenes, mint ismert a parlament a Tisza frakció kezdeményezésére. Augusztus 11-én választana átmeneti köztársasági elnököt az alkotmányozás időszakára. A vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, bár a kritikus mélyponton már túl van a hazai készletszint.

0: felhasználhatók. A toborzást augusztusban célzott telefonos kampánnyal is támogatják. Vért a 18 és 65 év közötti legalább 50 kilós egészséges felnőttek adhatnak. A Medián friss felmérése szerint azonnal elérni az 5%-os parlamenti küszöböt egy mérsékelt a Fideszből kiváló jobbközép formáció. A teljes népesség 5%-a szinte biztosan, további 5% pedig valószínűleg egy ilyen új pártra szavazna. A kutatásból kiderül, hogy a kezdeményezés elsősorban a Fidesz szavazó táborából építkezne, ahol a jelenlegi támogatók 18%-a biztosan átszavazna az új formációra, míg a Tisza párt szavazó tábora lényegesen zártabbnak bizonyult. Október 1-től ismét megyékre és kormány megbízottakra változhat a vármegyék és főispánok elnevezése az országszerte érvényes szabályozásban. A kormány által benyújtott törvényjavaslat 181 jogszabályt érint a közigazgatásban és az állami szerveknél. A névváltoztatás a területi közigazgatási szervek feladat és hatásköreit, valamint az eljárásrendeket nem érinti, csupán a megnevezések egységesítését szolgálja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége Salamon Gréta, bűvésznő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!
2: Sokat nevet?
5: Sokat nevet.
2: Start Rádió.

0: még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Salamon Gréta a vendégünk, üdvözöllek. Bűvésznő, művésznő, kettő az egyben. Szervusz.
3: Szia, köszönöm a meghívást.
2: Rendhagyó a mai műsor, ugye nem egy zenész ül itt velem szembe, hanem egy bűvész. Mi a különbség egyébként így a te olvasatod szerint a bűvész vagy mentalista között? Mert ugye 20 évvel ezelőtt, amikor volt ez a tévéműsor, nagyon-nagyon elterjedt ez a megfogalmazás, hogy mentalista. Szerinted mi a különbség a kettő közt? Vagy a te olvasatod szerint mi a különbség?
3: A bűvészeti ágban több bűvészeti ág is létezik, és az illúzió az az egyik, akkor van egy színpadi bűvész, amit én képviselek, illetve vannak ilyen kisebb trükkök, ilyen asztali trükkök, ez a close-up, és ezekben is, tehát nagyon sok fajtája van a bűvészkedésnek.
2: És a mentalista az mitől mentalista? Az olvas a gondolatodban? Így átvitt értelembe? Fú, most nagyon eltorzult az arcod.
3: Igen, most a kollégákra gondoltam hirtelen, azért nem, ő olvas a gondolatodban, igen.
2: Akkor menjünk vissza a gyermekkorba, menjünk vissza a kezdetekhez. Mit lehet róla tudni, milyen volt a te gyermekkorod? Milyen családból jöttél?
3: Nagyon színes volt az én gyermekkorom, ugyanis édesapám Salamon László, ő is gyerekkora óta bűvészkedéssel foglalkozott, és én ebbe születtem bele, ebbe csöppentem bele, úgyhogy megvolt előttem a
2: kitaposott út, így csúnya szóval.
3: Így is lehet mondani, igen, a kitaposott út, és édesapám, engem mindig is érdekelt a bűvészkedés, és édesapámnak nagyon sok műsorára elmentem, már egészen kis gyerekkorom óta, tehát óvodás korom óta végig kísértem, illetve mindenhova vitt is magával, ahol lehetett, és aztán így nem volt kérdés, hogy engem is érdekel a bűvészet, és ezzel is szeretnék foglalkozni.
2: De nem volt benned ez a megfelelési kényszer így? Édesapád részéről?
3: Abszolút nem.
2: Nem várta el, hogy ezt a pályát folytasd?
3: Nem.
2: Tehát teljesen magamtól.
3: Uh-huh. Nekem nagyon tetszett, ahogy a műsorokban, ahogy fellépett, ahogy előadta a trükköket és a közönségnek, hogy mennyire tetszett, mennyire tapsoltak neki, és mindig olyan boldog dugan is jött le a színpadról, és ez nekem nagyon szimpatikus volt.
1: Start Rádió.

0: komplett egyéni bűvészműsor.
1: Adja magát egyébként a kérdés, hogy mi volt az első trükk, amit te magad is meg tudtál csinálni, amivel ugye ki tudtál lépni emberek elé már bátran.
0: Igen, készültem, hogy ezt szokott kérdezni egyébként, és el is hoztam magammal ezt a tojásos, zacskós
1: bűvésztrükköt. Jaj, most szemléltetés lesz? Aha.
0: Igen, de ha gondolod, majd a végén meg tudom neked.
1: De nem, mutassad nyugodtan, mutassad. Vagyis hát kommentáljuk közben, mert jó. Ugye a rádióhallgatóknak, illetve akik ezt a beszélgetést hallgatják, eléggé nehéz lesz így elképzelni. Szóval kommentáljuk, hogy mi történik most.
0: Van egy kis zacskó a kezemben, egy kis fekete.
1: Fekete pöttyös, bocsánat.
0: Egy kis zacskó, és van egy szép tojás. Uh-huh. Másik kezembe, és akkor megmutatom neked, hogy...
1: Most eldugod a tojást a zacsiba.
0: Igen, megmutatom, hogy még mindig megvan.
1: Igen.
0: Még egyszer, ülve még nem is adtam el ezt a trükköt.
1: Hát akkor itt volt az ideje, igen.
0: Még egyszer, hogy megvan a tojás.
1: Igen.
0: És aztán eldobom a levegőbe.
1: Igen.
0: És az acskót kifordítva.
1: Jó,
0: oké. Okay. Eltűnt a tojás.
1: Oké,
0: okay, kombos. És akkor rájel, akkor viszont varázsoljuk. Jó, mit szólsz?
1: Na,
0: jó?
1: Varázsoljuk.
0: Dobok egy, így a levegőbe majd.
1: Igen.
0: És lesz.
1: És ott volt
0: ki
1: benne.
0: Ki kéne venni okay. belőle, jó?
1: Kiveszed, na, akkor kivesszük belőle, és ott van a tojáska, és köszönjük szépen a beszélgetést, mindenki mehet haza. Engem ezzel a trükkel ki lehet a legpozitívabb értelemben akasztani, úgyhogy köszönjük szépen. Nos, tehát akkor ez volt az első
0: ez
1: trükk.
0: Volt, igen. Van, igen.
1: Gratulál. Oké.
0: Okay. Ez nem könnyű trükk egyébként, de...
1: Iskolában nem történt veled olyan, hogy miért nem jössz, mit tudom én, zenélni vagy énekelni, és miért inkább ezt a bűvész vonalat viszed, vagy partnerek voltak a suliban az osztálytársak?
0: Hát egy kicsit irigykedtek.
1: Ezt tudjuk egyébként, hogy a gyerkőcök olyanok, hogy hajlamosak az irigykedésre, de te hogy kezelted ezt?
0: Hát hamar túllép az ember rajta. Más emberektől, gyerekektől megkaptam ugye a tapsot, az elismerést, és az nekem teljesen rendben volt, tehát így nem zavart, hogy az osztálytársak kinéznek emiatt, hogy én bűvészkedek. Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Volt egyébként, gondolom, iskolában is ilyen kis rendezvény, ahol felléptél. Voltak ilyenek, vagy ez iskola után jöttek?
3: Érdekes módon nem. Az iskolába sose hívtak valamiért.
2: Ezúton is megdorgáljuk a tisztelt tanárokat.
3: Nem tudom, hogy miért, de most, hogy így már felnőttem, és kikerültem az iskolai közegből, viszont megyek fellépni a régi iskoláimba is, ugyanúgy hívnak. Úgyhogy...
2: Nem jönnek ezek a kérdések, hogy ó, kislányom, hogyha tudtuk volna, akkor hamarabb hívtunk volna téged?
3: Nem, viszont a régi tanáraimmal, akikkel találkozok, azok nagyon elismerően nyilatkoztak rólam, és oda jöttek a műsor végén, és mondták, hogy gratulálunk, és nagyon, nagyon ügyes vagyok, úgyhogy ez nekem teljes elégtétel.
2: Mióta jársz fellépni egyébként, mint bűvész?
3: 12 éves koromtól, igen, 30 éve. Teljesen egyedül lépek föl, tehát nincs mellettem senki, illetve a bűvész galambjaimmal velük lépek föl.
2: Jó, ez is egy klasszikus kérdés, hogy melyik a kedvenc trükköd. Már említettük, hogy mi volt az első, melyik a kedvenced?
3: Na? Ez a tojásos trükk, igen, ez egyébként az örök kedvencem, pont lehet emiatt, mert ezért kötődök hozzá, hogy az
2: mert
3: első
2: ugye vannak
3: trükköm.
2: A klasszikusok, ugye ezek a kártyás trükkök, de...
3: Igen, olyan sok kártyás trükköt én nem szoktam előadni, meg keveset is ismerek, valami miatt ez nem, inkább ez a színpadi, amiben a galambok is fellépnek, azok a trükköket nagyon szerettem. Tehát külön nincsen konkrétan kedvencem. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Volt egyébként, gondolom, iskolában is ilyen kis rendezvény, ahol felléptél. Voltak ilyenek, vagy ez iskola után jöttek?
2: Érdekes módon nem. Az iskolába sose hívtak valamiért.
1: Ezúton is megdorgáljuk a tisztelt tanárokat.
2: Nem tudom, hogy miért, de most, hogy így már felnőttem, és kikerültem az iskolai közegből, viszont megyek fellépni a régi iskoláimba, és ugyanúgy hívnak. Úgyhogy...
1: Nem jönnek ezek a kérdések, hogy ó, kislányom, hogyha tudtuk volna, akkor hamarabb hívtunk volna téged?
2: Nem, viszont a régi tanáraimmal, akikkel találkozok, azok nagyon elismerően nyilatkoztak rólam, és oda jöttek a műsor végén, és mondták, hogy gratulálunk, és nagyon, nagyon ügyes vagyok, úgyhogy ez nekem teljes elégtétel.
1: Mióta jársz fellépni egyébként, mint bűvész?
2: 12 éves koromtól, igen, 30 éve. Teljesen egyedül lépek föl, tehát nincs mertem senki, illetve a bűvész galambjaimmal velük lépek föl.
1: Jó, ez is egy klasszikus kérdés, hogy melyik a kedvenc trükköd. Már említettük, hogy mi volt az első, melyik a kedvenced?
2: Na? Ez a tojásos trükk, igen, ez egyébként ez örök kedvencem, pont lehet emiatt, mert ezért kötődök hozzá, hogy az
1: mert
2: első
1: ugye vannak
2: trükköm.
1: A klasszikusok, ugye ezek a kártyás trükkök, de...
2: Igen, olyan sok kártyás trükköt én nem szoktam előadni, meg keveset is ismerek, valami miatt ez nem. Inkább ez a színpadi, amiben a galambok is fellépnek, azok a trükköket nagyon szeretem. Tehát így külön nincsen konkrétan kedvencem.
1: Vannak ilyen kis vonzalmaid így az állatok felé, vagy külön a galambok felé is? Azért választotta csak őket, vagy van külön oka ennek?
2: Édesapám is velük lépett föl, és akkor így nekem is gyerekkoromban volt saját madaram, saját galambom, illetve pontosabban kacagó gerlékkel lépünk föl, csak ezt ugye így mondják, hogy bűvész galamb, de egyébként ők gerlék.
1: Ezek a kis fehérek, igen.
2: Igen, ők egy ilyen speciális faj, tényleg ők velük lehet így fellépni, nagyon idomíthatóak, és így nem is volt kérdés, hogy én velük fogok fellépni, illetve hogy ők lesznek az én kis háziállataim, vagy kollégáim, inkább úgy nevezem őket.
1: Nem, ez aranyos egyébként, kollégát. Teljesen jó, de ugye itt vannak neked ilyen kis sajtófotóid, ilyen azon is ezen a kis fehérkével vagy.
2: Igen, mindegyiken rajta vannak.
1: Igen, cukik. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Kik a te példaképeid, vagy említetted ugye édesapádat, ő számodra az első számú és az egyetlen példakép, vagy azért vannak olyan személyek, olyan bűvészek, akiket te követsz, akikre felnézel?
2: Hát első számú az édesapám, igen. Én szerintem ő miatta is kezdtem el a bűvészkedést, de hát a régi klasszikusokból ugye David Copperfield, ő nekem így gyerekkorom példaképe még apukám mellett, édesapám mellett, az ő tévés műsoraiból nőttem föl, nekem az nagyon mindig ájtattal néztem, hogy ezt hogy lehet, és aztán nyilván édesapámmal megbeszéltük, hogy csinálja ezeket a trükköket.
1: Ja, hogy ő egyébként így tisztában volt így ezekkel a kis trükköcskékkel, hogy mit hogyan csinál?
2: Igen. Majdnem. Szerintem az összes trükkét tudta, hogy csinálja.
1: Úgyhogy
2: így könnyű dolgom volt, mert így ő elmondta nekem, illetve megbeszéltük, meg kérdezte Istenem, hogy én hogy képzem el, hogy adhatja elő ezeket a trükköket.
1: Ja, hogy volt ilyen párbeszéd, miközben néztétek ezeket a tévéműsorokat, hogy szerinted hogy történt?
2: Igen, egy kicsit szakmai szemmel néztük ezeket a műsorokat mindig, úgyhogy így próbált apukám belevezetni.
3: Azt még szeretném megemlíteni, hogy édesapám háromszoros Guinness rekorddel, és ez számomra azért is fontos, mert mind a három Guinness rekorddel kísérletén én is jelen voltam, és az első volt, amikor 101 métert ment az állán egyensúlyozva egy biciklivel.
1: Az igen.
3: Utána 1315 métert ment az órán egyensúlyozva egy rózsával, és én itt mind mögötte kísértem egyébként, és mondtam, hogy merre menjen, mert hogy meg volt úgy mértékle, hogy hány métert megy összesen.
1: Ja, te voltál neki a kis segédje.
3: Én voltam a szeme. Fölfele kellett, ugye az állát fölfele tartotta, és nem látott előre, és akkor én mondtam, hogy most egyenesen, most balra menj. Igen, úgyhogy...
1: De ez borzasztó csapatmunka, tehát ez nagyon elképesztő odafigyelést
3: igényel. Hát gyakoroltunk rá nagyon sokat, és nagyon megterhelő is volt neki egyébként, mert a bicikli, szóval 9,5 kilós volt, egy nagyon könnyített biciklit is kért erre a Guinness kísérletre.
1: Hát könnyített,
3: de így is nagyon sokáig kellett, hogy tartsa, igen, és nagyon nehéz volt neki, úgyhogy muszáj volt, hogy segítsek egy picit hátulról neki.
1: Persze.
3: És akkor a harmadik pedig, amikor 2001-ben 14,5 órán keresztül folyamatosan bűvészkedtünk együtt, és 58 különböző bűvészműsort adtunk elő ez idő alatt Ausztriában, Salzburgban, úgyhogy ez is számomra egy nagyon, nagyon fárasztó, de nagyon-nagyon szép élmény volt, hogy tényleg folyamatosan bűvészkedhettem édesapámmal közösen.
1: De hát gondolom, a siker az nem maradt el, tehát...
3: Így van, igen, rengetegen láttak.
1: A visszajelzést, igen.
3: Rengetegen láttak minket, úgyhogy ezt minden műsorom előtt egyébként el is szoktam mondani, mert erre vagyok a legbüszkébb.
1: És akkor most visszahozzuk azt a nagyon-nagyon lerágott csont poént, hogy persze csak akkor, hogyha nem romlik el a mikrofon.
3: Igen.
0: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Édesapádnak volt egyébként lexikális háttere azzal kapcsolatban, hogy a Copperfield mondjuk a Copperfield, hogy csinál egy bizonyos trükköt, vagy ránézett a tévéadás jelenetére, és akkor már egyből tudta, hogy mit hogyan.
3: Hát kollégák, a bűvész kollégákkal is konzultált édesapám annó, illetve hát akkor még ugye nem volt ennyire elterjedt az internet, tehát nem volt, nem tudott honnan utána nézni, hogy adhat elő ezeket a trükköket. Úgyhogy bűvész kollégák egymás közt is megbeszélték, és akkor utána meg velem is így közösen.
2: És hogyha már a tévéadásokról esett szó, ugye régebben, nem tudom, hogy még most is, de régebben emlékszem, volt az egyik kereskedelmi tévécsatornán egy ilyen sorozat, és nagyon-nagyon sokan fújtak rá erre a sorozatra, amikor ugye a bűvész trükköket lelepleztek.
3: Igen, az állarcos már.
2: Igen. Te hogyan állsz ehhez a tévéműsorhoz? Fontos-e ez a tévéműsor, vagy fontos volt-e ez a tévéműsor, vagy abszolút nem releváns, hogy érzed?
3: Hát nekem nem esett jól, mint bűvésznek ezt a műsort látni. Nyilván az, hogy leleplezi a trükköket, az nekünk sem jó, hogyha pont mondjuk azt adjuk elő, akkor már aki látta ezt a műsort, és szerintem elég sokan nézték abban az időben, akkor azt mondták, hogy ezt láttuk a tévében, hogy csinálja. Szóval így ez nekem is, és hallottam is vissza, miközben adtam el a trükköt, hogy
2: ezt.
3: Mondták, és ez így kellemetlen volt.
2: Tehát
3: nem örültem neki se. Igen.
2: Megnehezíti az ember dolgát, főleg, hogyha tényleg olyan trükköket dob így a közönség elé, amiket már ugye egyszer lelőttek. Volt-e olyan eset így ezen kívül, ami kellemetlenség volt így a számodra így fellépés alatt, amit soha nem hoznál vissza? Tehát volt-e olyan negatív élményed így ezen a kis beszóláson kívül? Vagy abszolút tényleg csak ilyen pozitív dolgokat találkozol?
3: Annyira negatív élményem úgy nem volt. Esetleg
2: mondjuk
3: olyan,
2: hogy a közönség... Elhallgat a mikrofon például.
3: Igen, hát az kellemetlen. Igen, de akkor meg a saját hangomon hangosan ugyanúgy tudom folytatni a műsort, tehát azt
2: közönség tudom. Részéről?
3: Közönség részéről volt egy-két olyan műsorom, amikor ilyen úgymond nagyon fapofával nézték a műsort, és az egy előadónak az úgy, hát nem egy motiváló tényező, hogy semmilyen arccal, tehát se nem tetszik, se nem tetszik, annyira nem is tapsoltak, csak amikor muszáj volt, ugye úgymond meghajoltam, de volt egy-két ilyen műsor, amikor nem éreztem olyan jól magam a bőrömben.
2: Hogyan kezeled ezt egyébként? Megpróbálod teljesen semlegesen kezelni, tehát mintha nem történne ilyen negatív
3: visszajelzés? Nem, azért átgondolom, hogy valamit rosszul csináltam, vagy nem úgy adtam elő, esetleg mit lehetne javítani ezen a előadásmódon. Viszont utána meg, amikor elmegyek egy másik műsorra, és ott meg hatalmas a sikerem van, akkor ez így kompenzálja a másik, a negatív élményt.
2: Világos, megnyugszol, hogy nem te voltál a ludas ebben a történetben.
1: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Szokták egyébként mondani, hogy a gyerekek a legőszintébb közönség. Ezt te alátámasztod, vagy azért megcáfolod?
2: Nem, teljes mértékben alátámasztom. Tényleg, ők a őszintébbek. És jobban szeretek gyerekeknek egyébként előadni műsort, mint felnőtteknek, mert az a csillogás a szemükben, meg az a taps, hogy ez tényleg bűvészet volt, és tényleg bűvészkedett a néni, és hogy ezt hogy csinálta. Szóval ez számomra ez annyira pozitív visszajelzés, és ebből töltek ezek.
1: Egy műsorszervezés hogy szokott nálad zajlani? Kiépítettél már így magad köré egy ilyen kis ismerősi gárdát, és akkor ők folyamatosan hívnak téged, vagy azért elébe kell menni a dolgoknak, hívogatni kell így a művelődés szervezőket, hogy szokott ez nálad zajlani?
2: Hát szerencsére már olyan régóta vagyok a szakmában, hogy nagyon sokan ismernek, illetve édesapámat is nagyon sokan ismerték, és ezért őt is nagyon sokan keresik meg, de ő már most abba hagyta a bűvészkedést egy lassan 5 éve, és így mindig engem szokott beajánlani, és így bekerültem teljesen is így a forgásba, és most már engem keresnek, tehát nagyon nem kell magamat reklámozni se, mert mindig visszatérő vendég vagyok több falunapon is, helyszínen is.
1: Van olyan rendezvény, amire azt mondod, hogy nem, soha?
2: Nem volt még olyan. Uh-huh. Nem volt még olyan rendezvény.
1: De mit tudom én, hogyha egy olyan rendezvény érkezne, egy olyan rendezvény felkérés, ami, mit tudom én, a te olvasatodba az nem férne bele, akkor úgy vagy vele, hogy oké, elvállalom, mert ez a műsorról szól, vagy azért nézed a hátteret is?
2: Hát, hogyha tényleg olyan műsorról van szó, ami nem fér be a nézete, akkor tudok nemet mondani, de még nem volt ilyen szerencsére.
1: A bűvészeten kívül egyébként van más is, így a tarsolyodban, nevezetesen ez a tűzdzsonglőrködés. Na ez hogy jött? Mert
2: így
1: ugye
2: van.
1: Ez nem tudom, hogy ez mennyire kapcsolódik így alapból a bűvészethez.
2: Alapból szerintem a tűzdzsonglőrködés nem kapcsolódik, ez egy külön ágazata a fellépőknek, a művészeknek, és érdekes módon ez is édesapámtól kezdődött, ugyanis ő tűznyeléskedése is foglalkozott egészen fiatal kora óta, és ezzel is lépett föl, és hát ez is nagyon tetszett nekem. Tehát így a bűvészkedés mellett a tűzezés is nagyon sokat jelen volt az életembe, és aztán nagyon sok fesztiválra jártunk gyerekkoromban, rengeteg utcafesztiválra jártunk, és ott meg még több tűzsonglőr lépett föl, és összebarátkoztunk velük, és tőlük rengeteget tanultunk, illetve nagyon segítőkészek voltak, és mindent elmagyaráztak, hogy milyen eszközökkel dolgoznak, milyen anyagot kell használni hozzá, mire kell figyelni, és ez így bevonzódott, jött magától. Úgyhogy aztán a bűvészkedés mellett is ezzel a tűzeskedéssel is elkezdtem foglalkozni, az már most 25 éve lesz, igen.
1: Akkor ilyen veteránnak számítasz. Na de hát gondolom, hogy amikor elkezdted ezt a tüzeskedést, ahogy te fogalmazol, előjelinte azért voltak problémák, nem? Vagy azért mindig úgy álltál neki egy ilyen trükkhöz, vagy egy ilyen mozdulathoz, hogy pontosan tudtad, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy azért becsúsztak ilyen kis malőrök?
2: Nem, ezt tűz nélkül gyakoroltam még. Azokat az eszközöket, amikkel pörgetünk ilyen polyókkal, azokat mindenképp tűz nélkül először is. Ugye annak van egy súlya, egy esése, az be kellett gyakorolni, rengeteget gyakoroltam. És édesapám tűzfújó is egyébként. És
1: ráadásul.
2: Igen, és ez is nagyon tetszett nekem, és mondta, hogy akkor ő szívesen megtanítja nekem ezt is, bár ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és nem is tudom egyébként itt Magyarországon van-e másik tűzfújó hölgy, aki tüzet fúj, nem tudok róla, de én még ezt mai napig is előadom.
1: Cirkuszokban előfordul,
2: tűzfújót nem tudom. Nem tudok róla, nem is láttam még itt Magyarországon, úgyhogy hát úgy óvatosan kimerem jelenteni, talán az egyetlen tűzfújó hölgy vagyok.
1: És hát említetted a királyi többest, mert ugye nem csak te magad tüzeskedsz.
2: Igen, ezt régen a családommal, tehát édesapámmal, édesanyámmal, illetve van egy húgom, és velük együtt léptünk föl, csináltuk ezt a Salamon tűzsót, de ők már most így abba hagyták a fellépést, és egyedül adtam elő ezt a tüzes műsoromat, viszont éreztem, hogy nagyon kéne mellém valaki vagy valakik, és van két fiam, egy 9 éves fiam a Máté, és egy 12 éves fiam a Dávid, és őket nagyon érdekelte, az összes műsoromra eljöttek, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy mindennel próbáltak otthon gyakorolni mindenféle eszközzel, és idén januárban találtuk ki közösen, hogy mit szól, én kérdeztem tőlük, hogy mit szólnátok, hogy eladnánk egy közös műsort, tüzes műsort, és nagyon-nagyon tetszett nekik, úgyhogy elkezdtünk gyakorolni, és most már jönnek minden tűz, led és tűzsomra fellépni, ugyanis...
1: Ja, hogy még led show is.
2: Igen.
1: Wow,
2: igen.
1: Szuper.
2: Ledes eszközökkel is eladunk ilyen táncokat, így a műsor elején, a tűzsó elején egy led tánc is van, led pörgetés is van, és akkor utána váltunk át tüzes műsorra.
0: Start Rádió.

0: Nestort Rádió. És még több.
1: Műsoron kívül egyébként beszéltük ugye a zenéket, a zenei aláfestést, ugye, ami a tűz show alatt megy.
2: Igen.
1: Hát volt szerencsém egy párszor ugye a te tüzes műsorod alatt utánad lévő fellépőként ott állni a színpadnál, és végighallgatni azokat a zenéket, brutális, tehát ilyen Prodigy, meg az ilyen nagyon-nagyon kemény muzsikák mennek. Hogyan zajlik egy ilyen zeneválasztás egy ilyen tűz műsorhoz?
2: Ez érdekes dolog, egyébként rengeteget hallgatok zenéket mindenhonnan, rádióban is, de mindenhol rengeteget hallgatok zenét, és egyszer csak jön egy ilyen érzés, hogy na, ez jó lenne a műsorhoz. Elkezdek rá pörgetni otthon, gyakorolni rá, és akkor így kiforja magát. Tehát, hogy itt megmutatom most már a gyermekeimnek is, hogy tetszik nekik, és akkor mondjuk, anya, ez jó lesz.
1: Tehát meghallasz egy dalt, és akkor már így kirajzolódik így a fejedbe, hogy milyen koreográfia illene rá?
2: Igen, milyen eszközzel tudnék rá dolgozni, és aztán így gyakorlok is rá, és hogyha tetszik is, meg ha jól megy rá, akkor marad. És
1: melyik a kedvenc?
2: Hát többféle zene van egyébként, amit szeretek. Általában próbálok olyan zenét választani, amiben nincsen ének, csak maga a ritmus, mert a tűzhöz nagyon-nagyon jók ezek a dobos zenék. Szerintem ez olyan alaphangulatot is megadja. Mindegyiket szeretem, tehát én nem tudnék kedvencet. Azért is választom ki azokat, mert mindegyik tetszik. És nekem is egy jó élményre pörgetnem a tűzet, illetve én úgy látom, hogy a közönség is nagyon élvezi a zenét.
1: Voltak-e olyan rendezvények, amikre azt mondod, hogy na igen, ilyet akarok mindig? Tehát amik ilyen csúcs szuper rendezvények voltak így a számodra, vagy mindegyik?
2: Most a tüzesre gondolsz, a tüzes fellépésre?
1: Volt
2: olyan felkérésem többször is, hogy híresebb DJ-k jöttek le Budapestről, és nem tudtam, hogy milyen zenét fognak játszani, és az volt a felkérés, hogy egy 5 percig az ő szettjük előtt, vagy közben és közben pörgessem a tüzet, fújjak, amit szeretnék. Csak egy tűzsó legyen, és az ő szettjüknek a legelején.
1: Csak ne a DJ-re.
2: Ne a DJ-re, igen. Hát a DJ mögöttem
1: igen.
2: Volt, és én meg előtte pörgettem így a tüzet, és az egy óriási élmény volt. Tehát tényleg az a rengeteg ember, aki ott volt, énekelték is a zenét, táncoltak, tapsoltak, és nekem az nagyon tetszett. Tehát ez ilyen hirtelen kellett improvizálni, de nagyon-nagyon, ez nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy ez tetszett, ez a műsor.
1: Ja, tehát akkor neked ez szimpatikusabb, hogyha mit tudom én, ilyen kiegészítő színpadi elem vagy azért az is jó, az is belefér, hogyha csak te magad vagy a fő attrakció.
2: Mind a kettő. Uh-huh. Ugye amikor én vagyok, akkor tudom, hogy mi fog következni, miután, milyen zenére, így viszont, hogyha kooperáció van, akkor az is nekem érdekes, és az is feltölt teljesen, mert nagyon jó zenéket adtak a DJ-k akkor is, illetve volt még egy dobos zenekar, most hirtelen nem emlékszem a nevükre, de ők is Talamba zenekar volt, és ők csak dobbal olyan zenét csináltak, amire én tüzeztem, ott is improvizálnom kellett, és így összetettek minket, és nagyon-nagyon jó sült ki az egészből.
1: Hát meg ugye ilyen volt régen a Safri Duo, és egyébként
2: igen,
1: ők is ugye ezt a kongás, bongós témát nyomták, ugye az arra is tök jó lehet egy ilyen tűzsót végignyomni.
2: Igen, egyébként pont most az ő zenéjükre is gondolkoztam, hogy kellene egy kicsit tüzeznünk.
1: Van az ugye a klasszikus, ez a Play the Live.
2: Igen, az többször most szembe jön velem, úgyhogy lehet, hogy még be is teszem nem sokkal műsorba.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Na, mik a terveid így a jövőre nézve, akár így a bűvész műsort, akár így a tüzes, ledes műsort nézzük?
4: Terv az mindig van, és nagyon sok van, úgyhogy most hogy idén elkezdtem a két nagyfiammal tüzeskedni, illetve ledezni.
3: Így de a házat még nem égettétek.
4: Nem, de rengeteget gyakorlunk az udvarban, igen. Velük mindenképp szeretnék még több ilyen tüzes kelléket, illetve ledes kelléket még vásárolni, illetve gyakorolni velük egy új műsort, és minden évben új műsort szeretnék velük összeállítani, illetve terve van véve még, hogy egy zsonglőrsulit is fogunk összeállítani, és akkor ezzel járjuk majd itt a iskolákat, óvodákat, vagy ahova hívnak minket.
3: Bocsánat, igen. Tehát a zsonglőrsuli az azt akarná, hogy ti tanítjátok a, mit tudom én, mondjuk csak hát kisiskolásokat, igen, vagy óvodásokat, vagy igen, lehet konkrétan jelentkezni így hozzátok?
4: Nem, hanem hogy mi megyünk el, és akkor tanítjuk nekik ezeket a pörgetős eszközöket, vagy tányérpörgetést akár, igen, ezeket tanítjuk nekik. És még, amit már évek óta tervezgetek, nagyon szeretnék egy bűvész tábort indítani. Ez már évek óta bennem van, és már tényleg nagyon régóta tervezem ezt a tábort. Akár egy 5 napos, de lehet, hogy csak egy 3 napos bűvész tábort szeretnék ide szervezni Békés Csabára. Úgyhogy idén nem sikerült sajnos összehoznom, de remélem jövő évre sikerülni fog, és akkor egy Salamon bűvész tábor fog indulni, akkor itt Békés Csabán. Úgyhogy ez egy nagyon közeli tervem lenne még így a jövő évre.
3: Úgy véled egyébként, hogy lenne erre igény? Vagy olyan visszajelzések érkeztek hozzád, hogy igen, erre lenne igény?
4: Igen, uh-huh. A szülők már többször kérdezték, hogy nem akarok tábort csinálni, vagy létrehozni, mondom, nem is gondolkoztam rajta, és utána viszont egyre többet kérdezték, és így innen is jött az ötlet, hogy akkor jó lenne egy ilyen bűvésztábor.
3: A szülők egyébként nem óckodnak attól, hogy nehogy felgyújtsd a gyereket, vagy ilyesmi?
4: Nem tüzeznénk, tehát ez tényleg bűvésztábor lenne, nem tüzes. A zsonglőrködést azt tanítanék nekik ott is, de nem tűzzel.
3: Hol a csillagos ég? Tehát én úgy értem ezt a kérdést, hogy most ugye tudatában vagy azzal, hogy tudsz bűvészkedni, tüzeskedni, stb. Érzed-e magadban azt, hogy van még mit fejlődni? Nyitott vagy-e a fejlődésre, vagy hátradőlsz, és úgy vagy vele, hogy oké, mindent tudok, és jöjjön, aminek jönnie kell. Hogy érzed?
4: Én úgy gondolom, hogy az ember élete végig tanul, és fejlődik is, úgyhogy mindenképpen szerintem van fejlődni valóm nekem is. Nagyon sok minden érdekel még, hát ugye a bűvészkedést csinálom, a tűzsonglőrködést csinálom, akkor lufit hajtogatok, arcot festek.
3: Na, nagyon sok derülnek
4: minden, igen, nagyon sok mindennel foglalkozok még. Lehet, hogy még igen, jövőben lesz még új attrakcióm is akár, amivel még eddig senki nem látott fellépni.
0: Start Rádió.

0: klasszikus kérdés jön. Mit üzensz azoknak az emberkéknek, akik most döntik el, hogy bűvészkedni akarnak, vagy tűzzsonglőrködni akarnak? Mit, van-e valami üzenetet számukra? Mire figyeljenek? Ilyesmi.
1: Hát rengeteget kell gyakorolni. De először is, hogyha tűzzsonglőrködésről beszélünk, akkor tűz nélkül. Tényleg naponta legalább egy 20 percet ezzel kell foglalkozni, és a tüzet tényleg a legvégén. Mert hogy ez egy elég komoly és veszélyes dolog, úgyhogy mindenképpen a gyakorlás. És érdemes elkezdeni a bűvészkedést is, úgy gondolom. Minél hamarabb, annál jobb, annál több dolgot tanul az ember, annál több dolgot tapasztal. Egy jó mestert érdemes találni egyébként, aki bűvészkedéssel, illetve a tűzzsonglőrködéssel is szeretne foglalkozni, mert nagyon sok mindent hamarabb meg tud tanulni, mint ha mondjuk videóról próbálgat. Úgyhogy mindenképpen szerintem érdemes belekezdeni.
0: Beleláttál a gondolataimban egyébként, ezt is felszerettem volna hozni, ugye, hogy miért fontos az, hogyha valaki mentorál téged. Tehát nem egy videó mentorál téged, hanem egy húsvér ember.
1: Olyan hibákat is észrevesz, amit én nem biztos, hogy észrevennék magamon, és ezért is fontos, hogy legyen egy szeme az embernek, aki látja, hogy mit ad elő, és szakmai szemmel nézze, nem pedig egy laikus szemmel.
0: Meg én úgy gondolom egyébként, hogy azért is fontos, hogy egy élő személy mentoráljon téged, vagy nem téged konkrétan, hanem azt az illetőt, mert ugye fontosak a visszajelzések is, mert lehet, hogy megbírja az illető csinálni azt a dolgot, azt a trükköt, de lehet, hogy olyan arcot vág hozzá. Tehát ugye itt nagyon-nagyon sok mindenre figyelni kell, hogyha színpadra áll az ember, ugye a megjelenésre, a kommunikációra például, és ugye, hogyha videóból gyakorol egy ember, akkor nem érkezik visszajelzés, és nem mondják, hogy figyelj, ne vágj már ilyen savanyú képet, hanem mosolyogjál, vagy beszélj, vagy akármi. Tehát ugye ezért is fontos tényleg.
1: Így van, igen, és tényleg jobb egy tapasztalattal, aki szintén már előadó, egy olyan olyat felkérni mentornak, mert rengeteg tippet, tanácsot tud adni, pont amit mondtál is, hogy mondjuk milyen arcot vág a műsor közbe. Ezért is a bűvészek tükör előtt szoktak gyakorolni, mert onnan ugye visszalátom magam, amit a közönség is láthat belőlem, és ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mit fogunk mi előadni a közönségnek.
0: Kis rendezvény vagy nagy? Melyik számodra szimpatikus?
1: A kisebb rendezvényeket azért szerettem talán jobban, mert sokkal családiasabb a hangulat, én is olyan felszabadultabbnak érzem magam. A nagy rendezvényeket is szeretem, csak ott meg nem biztos, hogy minden ember látja jól a trükköket, mert messze vannak tőlem, az amiatt annak az a hátránya szerintem, de ugyanúgy szeretem a nagy közönséges fellépéseket is.
0: Izgulsz még egyébként fellépések előtt?
1: Ez egy jó kérdés.
0: Van benned ilyen, vagy tényleg rutinból nyomod? Hát ugye kiindulva abból, hogy már eléggé régóta csinálod ezt a történetet.
1: Egy picit mindig van bennem, egy pici druk, de csak az első trükkig. Utána már teljesen le tudok úgymond lazulni a műsorra, de azért az elején, hogy minden pontosan össze legyen készítve, jól működjön, ugye például, mint a mikrofon is, igen, hogy jól működjön.
0: Ezt azért is emlegetjük olyan sokszor, ezt a mikrofonos történetet, mert volt egy bélmegyeri rendezvény, ahol a mikrofonot feladta a szolgálatot, és hát ugye olyankor hát improvizálni kellett, igen, így technikailag is.
1: Igen.
0: Na, Gréta, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy te itt voltál, sok sikert kívánunk neked a továbbiakban, és találkozunk majd legközelebb is.
1: Köszönöm szépen a meghívást, szia!
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészek.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

az szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 9-e vasárnap déli 12 óra van. Folyamatosan zajlanak az iparterületi fejlesztések munkálatai. Energetikai korszerűsítés indulhat a mentőállomáson. Rimini békési táncosok nyitották meg a Nemzetközi Folklor Fesztivált. Országos Foltvarró Fesztiválra készülnek a kézműves közösségek mezőtúron. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Békés Csaba meglévő iparterületek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel című projekt kivitelezése a nyári kánikula ellenére is folyamatosan halad. A Mokri utcáról az ipari parkig tartó szakaszon a földmunkák szinte teljes egészében elkészültek, és megkezdődik a kerékpárút további rétegeinek kialakítása, valamint a közvilágítási létesítmények építése. A Dobozi úti kerékpárút építése is ütemetesen zajlik. A város arra kéri az arra közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalom korlátozásra legyenek tekintettel, és tartsák be a sebességkorlátozást. A Korvin utca és a Lencsési út csomópontjánál található nádas lecsapoló műtárgy kivitelezése szintén elkezdődött. A munkálatok három ütemben ideiglenes forgalom tereléssel valósulnak meg, a terelő útvonalakat pedig szilárd burkolattal látják el, csökkentve a portterhelést. A beruházás egyik fontos eleme, hogy a vártnál magasabban jelent meg a talajvíz, ezért a kivitelezőnek folyamatos 0-24 órás vákumos talajvíz szint csökkentést kell alkalmaznia, amihez szivattyúház telepítése szükséges. A korábbi kormány rendelete miatt a szolgáltató várhatóan nem tud ideiglenes áramot biztosítani, így a víztelenítést 100 dB alatti zajterheléssel működő dízel aggregátorral kell megoldani. Az aggregátor folyamatosan üzemel majd, a vállalkozó pedig intézkedik arról, hogy az esti órákban a zajhatás a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot. A kivitelezés összhangban zajlik az építőkútja második ütemének munkálataival. A két beruházás részben egymásra épül. Az eredetileg iskola kezdés tervezett befejezés a talajvíz okozta nehézségek miatt várhatóan nem tartható, így mindkét projekt október közepéig lassíthatja a csomópont áthaladását, ugyanakkor a további projekt elemek munkái már zavartalanul folytatódnak. Az önkormányzat tisztelettel kéri a lakosság türelmét és megértését. A teljes beruházás határideje ez év december vége, de a kivitelező törekszik arra, hogy az ősz folyamán minden projekt terület befejezze a munkát, és megindulhassanak a kerékpárutak forgalomba helyezési eljárásai. A csapadék víz elvezető rendszer létesítménye is az ősz végére kezdhetik meg működésüket. Komplex energetikai felújítás valósulhat meg a Békés Csabai mentőállomáson a Jedlikányos energetikai program részeként. A beruházás során korszerűsítik az épület fűtési rendszerét, megújulnak a nyílászárók, hőszigetelést kap az épület, és bővül a meglévő napelemes rendszer is. A fejlesztés az Országos Mentőszolgálat 20